0: FM 105.
1: Fény, az élet kéke gén veled, életképre génben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomba mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyél szín a szürkületben, engedi az aurád, ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órád.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva élek. Mosolyogva nézek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyogba lépek.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A héten olcsóbb lehet a kutakon a védett árnál a benzin és a gázolaj. A vagyonnyilatkozatok rendszerének további szigorítását javasolta a főpolgármester. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán kedden. A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására az előző kormány idén március 10-ei hatállyal vezette be az úgynevezett védett árat. Ennek értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint legfeljebb 595 forint per liter, a gázolajat pedig maximum 615 forint per liter áron tankolhatják. A mértékadó holtankoljak.hu-n az olvasható, hogy Magyarországon a 95-ös benzin literenkénti átlagos piaci ára jelenleg 639 forint 70 fillér, a gázolajé pedig 663 forint 40 fillér volt. A vagyonnyilatkozatok rendszerének további szigorítását javasolja a főpolgármester, közölte, hogy az ügyben az igazságügyi miniszterhez és az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnökéhez fordult. Karácsony Gergely kedden Facebook oldalán azt írta, a vagyonnyilatkozatok rendszerének szigorítása átláthatóvá tétele fontos előrelépés, érdemben járulhat hozzá a korrupcióval szembeni fellépéshez. Röhelyes, hogy ma sokkal lazább szabályok vonatkoznak a parlamenti képviselőkre, mint a polgármesterek és az önkormányzati képviselőkre, fogalmazott. A kormány javaslata szerencsére mindkettőt érdemben szigorítja, mutatott rá a főpolgármester. Ugyanakkor közölte azt is, véleménye szerint nem eléggé, ezért levélben javasolt további pontosításokat az igazságügyi miniszternek és az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnökéhez. Radikális csökkenést hozott az integritás hatóság ellenőrzése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszer csomag beszerzéseinél, közölte a hatóság. A vizsgálat nyomán megfogalmazott gyanú szerint a főigazgatóság korábban csaknem háromszoros áron szerezte be az adománynak szánt élelmiszereket, így az elmúlt években kétszer annyi támogatást tűnhetett el korrupciós csatornákon, mint amennyit a mostani támogatási körben a rászorulók megsegítésére fordítanak. A közleményben kifejtették, 1 kg kristálycukor a főigazgatóság beszerzésében egy uniós finanszírozású program keretében 2017-ben nettó 756 forintba került. 2026-ban, 9 évvel később jelentős élelmiszeripari infláció és az integritás hatóság ellenőrzése után ugyanezt 269 forintból tudták kihozni. A hazai termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a görögdinnye szállítását az egyik hazai multi magyarországi logisztikai központjaiba. Ezután a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét, és hazai áruval fedezik majd a keresletet, mondta Slankovics Zita, a vállalat igazgatóságának elnöke, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és az Áruházlánc keddi budapesti sajtótájékoztatóján.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Holnap komoly felhőképződés, de sok napsütés várható. Legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 9-17, délután azonban már 27-32 fok valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Csodás csütörtök reggelt, június 18-án 6 óra múlt 4 perccel. Újabb nap, újabb kihívások. Együtt majd jól megugorjuk őket. Köszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat. Felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézzük a világban, mi is zajlik benne. Nagyon sok minden ismét, úgyhogy izgalmas lesz, mindjárt kezdünk. Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

Csodás csütörtök reggelte, ez az Antrit reggel, 6 óra múlt 12 perccel, június 18-án, úgyhogy kezdjük meg a reggelünket, a kávé mellé kis időjárás előrejelzés dukál, ahogy szoktam volt mondani, és bizony már most olyan 20 fok környékén járunk, mondanám, hogy ez még úgy jó, mert egyébként még jó, de nem marad így, mert hogy ma már 30 fok fölé kúszik majd a higany, a hőmérőkben olyan 31-32 fok melegünk lehet, és hogyha minden igaz, akkor 9 órára eltűnnek majd a felhők, és onnantól kezdve maximum délután zavarhatnak bele a napsütésbe, azon kívül a napé lesz a főszerep, úgyhogy hát itt a nyár ismét, úgyhogy nyári ruha, napszemüveggel, fontos. A divat tippünk a pollen jelentése szerint továbbra is a pázsit fűfélék időszaka tart, emellett a csalánfélék, a szelídgesztenye és a gombák azok, amelyek problémákat okozhatnak, úgyhogy erre is érdemes felkészülni. Az orvos meteorológia szerint frontmentes marad az idő, de a melegedés egyre nagyobb hatással lehet a szervezetre. A legmelegebb órákban a bágyattabbak, tompábbak lehetünk, és megnövekedhet a reakcióidőnk is. Úgyhogy erre készüljön, tehát így kalkuláljon, így tervezze meg a mai napját és a programjait. És akkor lássuk a világot. Hegyen, völgyön, biciklivel új kerékpáros projekt indul Szekszárdon, mert hogy elindult a Hegyen, völgyön, Szekszárdon kerékpáros projekt tervezése. Ez a nagyszabású fejlesztésnek a célja, hogy kerékpárral még többek számára felfedezhetővé váljon Szekszárd és természeti környezete. Mindenről Berlinger Attila polgármester számolt be közösségi oldalán. Minden info elérhető az antrit.hu oldalon, ott lehet tehát informálódni. Aztán menjünk tovább, hogyha véletlenül valamiért a hétvégén Budapesten járna, és mondjuk az M2-es metróval közlekedne, akkor előre szólok, hogy sajnos nem lesz rá lehetősége, mert Schwarzenegger miatt lezárták. Nem szép dolog ez a Terminátortól. Akciófilmet, vagy akár is filmet forgatnak június 20-án, üzemkezdettől június 21-én üzemzárásig, ezért lezárják a Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között az M2-es metrót, ezzel is kalkuláljon, hogyha véletlenül Budapestre készülne a hétvégén. Hogy egyébként milyen film forog, azt nem tudjuk, annyit tudunk, hogy Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szerepel majd benne, és egy akciófilmről van szó, úgyhogy az M2-t lezárták miattuk, erre is érdemes odafigyelni. És akkor egy kis sport a végére, mert hogy folytatódott tegnap is a világbajnokság. Portugália megégett Kongó ellen, mert csak egy vérszegény 1-1-re futotta, ezzel Kongó első világbajnoki gólja mellé első világbajnoki pontját is megszerezte. Ezt megtapsoljuk azért. Kis csapatoknak mindig öröm szurkolni. Aztán Anglia, Horvátország rangadó volt este 10 órától, és az angolok bebizonyították, hogy bizony számolni kell velük ezen a tornán, mert hogy 4-2-re verték a horvátokat. Hajnal egykor volt Gána-Panama mérkőzés, azt 1-0-ra behúzta a Gána, végül pedig most nemrég lett vége az Üzbegisztán-Kolumbia hát mérkőzésnek, mondjuk úgy, 1-3-mal Kolumbia nyert. Este folytatódik a VB, Csehország, Dél-Afrikai Köztársaság, 6 órától 9 órától pedig Svájc-Bosznia-Hercegovina találkozó lesz majd. Jó szórakozást, meg jó szurkolást majd estére. Nagyjából ennyi fért, belekezdjük meg az ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk a reggel, de előtte még zenélünk, maradjon velünk.

0: 22 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antri Csekér, és boldogságos névnapot ma Arnoldnak és Leventének. Így is van, az Arnold germán eredetű név jelentése sas, uralkodó, a Levente pedig egy régi magyar név, Árpád fejedelem legidősebb fiának neve, jelentése levő, létező, másik magyarázat szerint levőcske, kis lény, legújabb kutatások szerint pedig vadász a név jelentése. Így vagy úgy sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van az örömre, zenélünk ajándékgyanát, aztán pedig folytatjuk az ünneplésünket a szülinaposokkal, úgyhogy ne menjen sehova.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

Jó reggelt, 6:29-kor, ez az Antrics reggel, és akkor lássuk, kik a mai nap, tehát június 18-a születei, például Horthy Miklós, altenger, nagy Magyarország kormányzója, vagy Alfons Laveran, orvos, a malária elleni gyógyszer felfedezője, hát azt hiszem, hogy sokat köszönhetünk neki. Aztán nem utolsó sorban Szekszárdon megszületett Hollós László természettudós gombakutató, hát igen, csak neves alakja ezeknek a tudományágaknak. Aztán Danny Hulme, új-zélandi autóversenyző, a Formula 1 egyetlen új-zélandi világbajnoka, szintén még a mai nap szülötte. Ma ünnepelhet Sir James Paul McCartney, többszörös Grammy, valamint Oscar és Primetime Emmy-díjas angol zenész, Nagy-Britanniában egyébként ő.

0: menjünk is gyorsan tovább, úgy azzal, hogy sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek. Zenélünk ajándékgyaránt, aztán pedig felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
5: Várja Önt a Kureotek autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
7: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szexárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
8: Csúcs technológia a Spiritben.
9: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az Ön egészségét és kényelmét szolgálják.
8: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szexárdon, az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az Ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Antrit reggel. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Csodás sütörő reggelt, 6.40-kor június 18-án, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot. Ahogyan ígértem, 1815-ben, elnézést, szóval megköszönültem a torkomat. Igen, 1815-ben enapon a Waterloo-i csata zajlott, első Napóleon francia császár döntő veresége, a napóleoni háborúk vége jött el. 1948-ban a Budapest-Ceglid vasútvonal töltésen futó új szakaszának átadásával megszűnt a Tököli úti halálsorompó, illetve 60 évvel ezelőtt megkezdte működését az első budapesti házgyár, a lakáshiány megoldását várták ettől a technológiától, és ma van az Autista Büszkeség Nemzetközi Napja 2007 óta. Az autizmus világnapja ugyebár április 2-án van, de az autista büszkeségé ma van 2007 óta. Nagyjából ennyi, horoszkóppal folytatjuk, de előbb még zenélünk, maradjon velünk.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: hátra. Ez az Antti Zseger, és nagyjából 10 perc múlva lesz majd 7 óra, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. Ma egy szívesség vagy kedves gesztus kellemes eseményláncot indít el. Valaki pozitív példát mutat az ikreknek, és ez jobb hangulatot teremt. Ne becsülje alá a kis jó cselekedetet, na hát jó cselekedetek erejét, amit ma ad, annak visszhangja hamarosan visszatér önhöz. A rákot ma erősen foglalkoztatja a jövő egy bizonyos területe, nem véletlenül. A nap energiái arra ösztönzik, hogy ne csak a következő napokra, hanem a következő hónapokra is tekintsen előre. Egy merész elképzelés most valóságosabbnak tűnik, mint korábban. Egy hír vagy esemény összehozza ma az oroszlán családját, illetve barátait. Minél több mindenkivel lép kapcsolatba ezen a csütörtökön, annál jobb. Jó nap ez arra, hogy megélje az összetartozást a szeretteivel, hogy tudatosítsa magában, mennyi energiát és szeretetet kap tőlük. A szűz a szokásos szellemi frissességét most egy mélyebb lelki kérdés más irányba tereli. Egy beszélgetés vagy esemény felkavarja, de ez lehetőséget teremt arra, hogy végre kimondja, amit eddig elkerült. Ne féljen őszintének lenni, mert a mai nap pont erről szól, az egyenes, tiszta beszédről. Valaki váratlanul bizalmába avatja a mérleget a csütörtökön. Ez az őszinte vallomás vagy személyes történet közelebb hozhatja egymáshoz önöket, de éket is verhet önök közé. Érdemes tehát ítélkezésmentesen figyelmes hallgatóságnak lennie. Ma a Skorpió egy régi kételje veszít az erejéből, olyan tapasztalatra tesz szert, amely bizonyítja, hogy sokkal többre képes, mint amit egykor feltételezett magáról. Ne a múlt hibáit nézze, hanem azt, milyen utat tett meg azóta. Ez a módszer önbizalmat ad majd. Így készüljön, na annyi lassan folytatjuk, de csak a dal után.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Antrit reggel, 5 perc múlva pedig 7 óra lesz, június 18-án csütörtökön, úgyhogy folytassuk a horoszkópot, ott hagytuk abba, hogy a Skorpió egy régi kéteje veszít az erejéből, így van. A nyilasnak olyan emberekre van ma szüksége, akik osztják a véleményét és gondolkodásmódját. Nem a konfrontálódás, az új területek felfedezésének napja ez a csütörtök, most a kifelé kacsingatás helyett inkább arra koncentráljon, amiben éppen benne van, legközelebbi barátjaival vagy családtagjaival. Különleges intellektust és karizmát kap már a baka csillagoktól, a meggyőző képessége máskor is erős, de ma aztán különösen. Egy dologra azonban vigyázzon, a nap random eseményei könnyen elvonják a figyelmét, szóval legyen tudatában annak, hogy az igazán fontos dolgokra kell fókuszálnia. A vízöntőnek ma különösen erős lesz az a képessége, hogy észrevegye mások valódi szándékait. Egy helyzetben gyorsan felismeri, ki beszél szívből, és kipróbál csak jó benyomást kelteni. Hallgasson az eszére és a megérzéseire egyaránt, és közel fog kerülni az igazsághoz. Ma egy szokatlan esemény vagy meghívás teszi a vártnál tarkábbá a halak napját. Elsőre talán bizonytalanságot érez, de a nap éppen azt mutatja meg, milyen értékesek az új tapasztalatok. Hagyja, hogy a szíve vezesse, mondjon igent arra, ami kíváncsivá teszi. A kosnak ezt az egyébként igencsak spirituálisnak ígérkező napját némi szervezetlenség fenyegeti. Ha azonban energiát fektet abba, hogy a dolgok a megfelelő ütemben folyjanak a megfelelő mederben, egy gyönyörű napot szerezhet magának. Egy egykor fájdalmas pontra tapint ma rá valaki, a bika pedig egyszerűen azt fogja ezáltal megállapítani, hogy bár felejteni nem felejtett, a seb már begyógyult, fájdalmat már nem érez, ez pedig igazi megkönnyebbülés lesz majd. Hát így készüljön, jó szerencsét, órák végéhez értünk, ami azt jelentené, hogy érkezne Sasi, de ma nem érkezik, csak a napi ötös tagjai, akiktől ma arra kérdésre várjuk a választ, hogy mi a kedvenc vízisportjuk, ha már közeleg a nyári szünet, ugye? Meg a strandszezon, meg a minden. Úgyhogy vízezünk egy picikét, de csak a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
5: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
6: Elérkezett. A megújult CBA ismét várja vásárlóit. Szekszárdon a Veselényi utca 18 szám alatti CBA üzletünk 18-án, csütörtökön nyit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek Merkel CBA Facebook oldalunkon. Találkozzunk Szekszárdon a Veselényi utca 18-ban, a megújult CBA üzletben, június 18-án, csütörtökön 5.30-tól.
7: Figyelem, Tolna vármegye! Június utolsó hétvégén irány Alsónyék, a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken, a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió André.
8: Saját lányát ütötte el egy apa Újszászon. Lesz elég kerozin a nyári szezonra. Belső vizsgálat indult az aranykonvoj ügyben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A szolnoki járási ügyészség gondatlan közúti baleset okozás vétsége miatt emelt vádat egy 45 éves újszászi férfival szemben, aki a vád szerint eltúlzott sebessége miatt megcsúszott és elütötte a vele szemben sétáló lányát. A vád szerint a sofőr 2024. szeptemberében Újszászon közlekedett 86-95 km/órás sebességgel. Az eltúlzott sebesség miatt a kocsi áttért az út bal oldalára, ekkor a férfi észlelte a vele szemben az út jobb szélén sétáló lányát. Az apa vészfékezett, aminek következtében azonban az autó keresztbe fordult és elütötte a nőt, aki 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség a férfival szemben felfüggesztett fogházbüntetés és közúti járművezetéstől való eltiltás kiszabását indítványozta. Az ügyben a szolnoki járásbírósághoz majd döntést. Belső vizsgálat indult az aranykonvoj ügyben. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán közölte, hogy a vizsgálat a Nemzeti Adó és Vámhivatalt, a terrorelhárítási központot és az érintett szolgálatokat is érinti. A kormányfő bejegyzésében azt írta, hogy a legfőbb ügyésznek haladéktalanul meg kell szólalnia az ügyben. A közlés szerint a vizsgálat célja annak tisztázása, hogy az érintett szervek milyen szerepet játszottak az aranykonvoj ügyben. A miniszterelnök a bejelentést közösségi oldalán tette közzé, további részleteket azonban a közlemény nem tartalmazott. A Budapest Airport vezérigazgatója szerint biztosított a kerozin ellátás a nyári szezonra, a magasabb ár nem jelent hiányt. A gyorsabb utasáramlás érdekében új szélesebb biztonsági folyosókat is kialakítottak. A beszállítóktól be tudják szerezni a kellő kerozin mennyiséget, a drágulást pedig végső soron a légitársaságoknak kell beépíteniük a jegyárakba. Hozzátette, a kerozinnak csak egy kisebb része származik a Közel-Keletről, ami az árakra van hatással, de nem az ellátás biztonságára, írja a Telex. A repülőtér a nyári csúcsforgalomra is készül, ahol idén is növekedésre számítanak, miután 2025-ben 19,6 millió utast szolgáltak ki. A vezérigazgató állítása szerint a legforgalmasabb időszakban is 10 perc alatt átvilágítják az utasokat. Erős forgalom várható június végétől a Csongrád-Csanád vármegyei határátkelőhelyeken a Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt, közölte a vármegyei rendőrfőkapitányság határrendészeti osztályának vezetője Szerdán Röszkén. Terber Roland elmondta, a legkritikusabb időszak idén is július utolsó és augusztus első két hete közé tehető, amikor mindkét irányba egyszerre akarják sokan átlépni a határt. Az őrnagy kifejtette, tavaly Csongrád-Csanád vármegye szerb-magyar határátkelőhelyein a három nyári hónap alatt több mint 3,3 millió embert és 1 millió járművet ellenőriztek. A röszkei autópálya határátkelő helyet egy átlagos nyári napon 28 ezer utas vesz igénybe, ami a hétvégi csúcsidőszakban a 40 ezret is meghaladhatja.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma sok napsütésre van kilátás, napközben időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de csapadék nem várható. Az északi szél több helyen felfrissülést hozhat a melegben, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, június 18-án 7 óra múlt már. Fekete Dávid vagyok. Hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket, tudja? Azt a műsorelemünket, amiben 5 embert kérdezünk 5 nap alatt 5 témában. Ma arról érdeklődünk, hogy mi a kedvenc vízi sportjuk. Vízezünk egy picikét, ha már érkezik a nyár. Mindjárt kezdünk, tartson velünk!
2: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Jó reggelt, 7 óra 11 perckor, június 18-án csütörtökön. Ez az Adhok reggel, és akkor kezdjük meg mai napi ötösünket. Ugyebár azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét, vagy válaszol a kérdésünkre, ami már úgy hangzik, hogy mi a kedvenc vízi sportjuk, hogyha már ugye közeledik a nyári szünet, meg itt a nyár, a hétvégén már kánikula lesz, lehet menni a strandokra, meg mindenféle helyekre sportolni is akár. Kezdjük is gyorsan Anikóval, aki vendéglátós családból származik, így ő is követi a családi hagyományokat, úgyhogy hallgassuk meg gyorsan, hogy mi a kedvenc vízi sportja.
1: A vízi sportok közül nekem a kajakozás maradt a legkedvesebb, mert fiatal koromban jártam edzésekre is, de a csúcson abba hagytam egy diákolimpiai aranyéremmel. A számban 3-an voltunk nevezve, végül egyedül indultam el, mert az egyik lány nem jelent meg, a másik lekéste a futamot. A társaim a partról szurkoltak, mintha a legerősebb mezőben ebeznék az olimpián. Hát szükségem is volt rájuk, mert bennem is, persze bennük is ott volt a fész, hogy bele fog borulni a vízbe, de végigértem, és ez az élmény örökre megmaradt. Illetve pár éve kipróbáltam a szápot is, nagyon megszerettem, hát nem vagyok ebben sem túl profi, sőt, egyensúlyérzékem a vízen nem az erősségem, ezért többnyire ülve használom, de mégis nagyon megszerettem, már több naplemente túrán is részt vettem, nagyon különleges élményt adott számomra, hogy a víz elsimult, és a fények megváltoztak, az ember egyszerűen csak jelen volt a természetben.
0: Köszönjük Arikának, hogy megosztotta ezt a kedves kis történetet, hogy diák olimpiai aranyat nyert, igaz, ezek szerint akkor egyedül indult a futamon, de akkor is végig kell érni, úgyhogy be kell érni a célba, úgyhogy gratulálunk innen is. Köszönjük neki akkor a kajak és a száp. A szápot most volt alkalmam kipróbálni, és megmondom őszintén, még nem éreztem rá az ízére, számomra nem mutatott, vagy nem nyújtott sok minden, de hát ízlesek egy pofonak, folytassuk Bandival, akiről mindjárt mondom, hogy mit kell tudni. Például azt, hogy a hangja sokak számára lehet ismerős, hiszen egy időben itt az Antrit reggelben az egyik műsorvezető volt, úgyhogy lehetett vele ébredezni reggelente. Hallgassuk az ő kedvenc vízisportját.
2: Hát nem tudom, mennyi időnk van, körülbelül egy 4-5 órát tudok mesélni a vízisportokról, mert hogy elég sok minden vízisportot kipróbáltam. A kágyben nem tudtam belülni, abban mindig beleborultam, de nem próbálgattam olyan sokáig. De a bizton állíthatom, hogy a legélvezetesebb vízisport az a kitesurfezés. A windsurf is jó volt, amikor azt csináltuk, de a kite az meg annyival jobb, hogy úgy siklasz a vízen, de avval lehet ugrálni is. Tehát amikor így kivesz egy 8 négyzetméteres kis semmi ernyő egy 50 kilométeres szélbe, így kivesz a vízből, vagy hát úgy csinálod, hogy kivegyen, és akkor így repülsz ilyen x métereket, hát a világrekord az azt hiszem 43 méter magas, tehát azt, ha elképzelik az emberek, akkor egy 10 emeletes plusz még 10 méter. Na, azt hiszem 43, igen, a világrekord, ami 43 méterre fölugrottak a vízről, és le is estek. Hát ugye biztonságosan földet is, vagy vizet is értek. Ez olyan adrenalin, és olyan szabadság. Tényleg sok minden vízisportot kipróbáltam, de a kite az magasan ver mindent. Az olyan szabadságot ad, olyan hogy hihetetlen. Meg hát az a jó benne, az, ami mindenképpen a vízisportban nekem alap, hogy nem motoros legyen. Tehát ha lenne pénzem, biztos, hogy nem vennék motoros hajót, csak vitorlást. Tehát csak a szél energia, mert van a szélnek elég energiája, hogy vigyem. Szóval kitesurf.
0: Köszönjük Bandinak is. A kitesurf egyébként úgy is hívják, hogy sárkány szörf, a vízisi és a sárkány eregetés egyfajta kombinációja, így már biztos, hogy akkor sikerült beazonosítania. Hát azt tudja, hogy adrenalin bomba lehet, videókon meg fotókon is nagyon-nagyon látványosak ezek a manőverek. Köszönjük Anikónak és Bandinak, Bélával folytatjuk majd, de csak a zene után.
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Antrics reggel 7 óra múlt 23 perccel június 18-án csütörtökön. Folytassuk mai napi ötösünket, ketten már megosztották velünk, hogy mi a kedvenc vízisportjuk, és akkor most folytassuk gyorsan a Bélával, aki két lány apukája, ő maga pedig az animációs filmek világában talált magára, úgyhogy mindjárt el is mondhatja nekünk, hogy mi a kedvenc vízisportja.
1: Hát én a vízben két dolgot szerettem mindig is csinálni, legfőképpen fiatalabb koromban úszni szerettem, de volt, hogy reggelente el is jártam Kecskeméten a sportuszodába, ugye ami 50 méter hosszúságú, mert én utálok fordulni, és ott 2 kilométert reggelente így leúztam. Manapság viszont jobban kedvelem a gumimatracon ringatózást, vagy így a sekélyesben dagonyázást, mondjuk ez utóbbi nem igazán sport, úgyhogy kiesik, de mondjuk a gumimatracon ringatózása, néha belepaskolok a vízbe, akkor mondhatjuk evezésnek is, ami meg tök jó. És, de a viccet félretéve erről egyébként eszembe jut egy régi franciaországi vízikalandom, amikor elmentünk barátainkkal egy 25 kilométeres rafting túrára. Na, ezt igazán élveztem. Nem úgy kell elképzelni egyébként, mint a filmekben, hogy ilyen vadvízi evezés, ilyen hatalmas nagy vízesésekkel, de azért voltak benne kisebb ilyen félméteres vízesések is, ahol ugye a parton ilyen pompiék figyelték a rendet meg, hogy nehogy valami baj történjen, beleforduljon a hajó a vízbe, akkor ugye segítettek. Hát ez egy ilyen hirdetett, szervezett turistáknak elérhető vízi túra volt. De óriási élmény volt egyébként, ugye a 25 kilométer után még busszal vissza is vittek a kiinduló pontra, ahol a kocsiaink vártak minket, úgyhogy nekem ez volt a legélvezetesebb, de hát ezt ugye az ember nem tudja minden hétvégén csinálni, úgyhogy ezért meg is marad örök emléknek.
0: Na hát köszönjük Bélának is, a rafting az biztos, hogy izgalmas lehet, a gumimatracon, hát nem is tudom, felszínen maradás, pedig igen, mondjuk azt, hogy vízisport végül is, az is az lehet. Köszönjük tényleg. Kivel folytatjuk? Valival és Norbival folytatjuk, de csak a dalok után.

0: Happy!
1: Fél nyolc is elmúlt már 2 perccel, június 18-án csütörtökön, ez az Antrics reggel, és akkor elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához. Hárman már beszámoltak róla, hogy mi a kedvenc vízi sportjuk. Folytassuk is gyorsan Valival, akihez kevés ember áll közel, nagyon megválogatja, hogy kinek nyitja meg a szívét. Na hát majd hát, ha most megnyitja nekünk azzal, hogy elmondja, hogy mi a kedvenc vízi sportja.
2: Kipróbáltam esetleg vízi sport? Hát én nem is tudom, az úszást azt szeretem nézni. Egyébként meg nagyon régen, amikor sokat jártam a Balatonra, akkor így gumimatracon feküdni és így lebegni a víz tetején. Ez most vízisportnak tekintendő, de az, matracon lebegni a víz tetején.
1: Na hát, imént már beszéltünk ugye Béla kapcsán erről, de azért Valit megkérdeztük, hogy vízisport? Hát mi az, hogy vízisport? Köszönjük Valinak is, hogy megosztotta velünk a matracon lebegést. Végül, de nem utolsó sorban Norbi érkezik, akiről mondom, hogy mit érdemes tudni. Például azt, hogy régen egy temetővel szemben lakott, és buliból hazajötérve nem mindig volt biztos benne, hogy egyedül van. Na hát mi a kedvenc vízisportja?
3: Hát én nem vagyok egy nagy vízisportos, viszont azt gondolom, hogy az én részemről a jetski. Tehát én jetskizhettem szép helyeken, hát és ez nekem óriási élmény volt, nagy gépekkel, tehát ilyen 600 köbcentis jetskivel, úgyhogy ez egy óriási nagy varázs.
1: Na, akkor a jetski is ide ért hozzánk. Köszönjük a napi ötös tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, mert van dolog bőven, ahogy látom a térképen, úgyhogy füleje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám!
6: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében 2 korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
8: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
9: A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld el önéletrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd. Pásztor utca 8.
10: A stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
11: Ennyi volt a reklám.
12: Közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
11: Rádió Antrit közlekedés.
1: No hát már itt is vagyunk az útinfókkal. Továbbra is aszfaltoznak az M6-os autópályán a 163-as és a 167-es kilométerek között a Budapest felé vezető oldalon. Lezárták a leállósávot és egy forgalmi sávot, merre oda kell figyelni. Aztán útkarbantartási munkák miatt továbbra is félpályás lezárás van a Várdomb alsólán a összekötő út 1-es és 3-as kilométer szelvények között. Aztán menjünk még tovább. Az útmenti növényzetet gondozzák a Kesejűs hajóállomáshoz vezető út 5-ös és 7-es kilométerek között. Itt is félpályás lezárásra kell készülni. Megyünk még tovább. Az M6-os autópályára visszatérünk egy picikét, mert hogy híd és átereszjavítás karbantartás zajlik a Budapest felé vezető oldalon a 139-es és a

41-es kilométer között. Itt sável húzásos terelés van, ezt is érdemes észben tartani. Aztán kaszálnak minden felé, például a Siogát bekötő úton, aztán a Szentgyápuszta bekötő úton, aztán megyünk tovább a 65-ösön, a 6-os és 9-es kilométerek között, meg egy picit odébb Pécsnél is, és tényleg mindenfelé munkálatok vannak, kaszálások elsősorban, illetve a Zomba-Bonyhád összekötő út 4-es és 6-os kilométerek között árokpatka és szegély rendezés zajlik, itt útszűkület van tehát mindkét irányban. Hogyha a térképre nagyítok vagy közelítek, akkor azt láthatjuk, hogy itt Szekszárdon a Bezeridi utcában alakult ki némi dugó, a Szent István téren és a buszpályaudvar környékén kell lassabb haladásra készülni, ezeken túl elméletileg szabad a pálya, de hát akkor is vezessen körültekintően óvatosan, a szabályokat betartva, és hogyan át bármi rendkívül itt, akkor csörögjön a 74 444 444-en, segítsen, hogy segíthessünk, jó utat kívánunk!

0: Ez az Antrizsek, június 18-án csütörtökön 3:48-kor egészen pontosak vagyunk. Térjünk rá az időjárásunkra még egyszer, most már olyan 23 fok környékén járunk itt Szekszárdon, és ez még emelkedni fog. Mint mondottam volt korábban, 30 fok fölé kúszik majd a Higanyszál a hőmérőkben, 31 fok, meg talán 32 fok melegünk is lehet majd. És hát most már azt írják, hogy egész nap felhős, vagy gyengén, vagy közepesen felhős lesz az égbolt, viszont a napsütés az átsugárzik majd ezeken, úgyhogy az UV-sugárzás az erős lehet majd, úgyhogy gondoskodni kell a bőrünk megfelelő védelméről. Igen, ezt mondják nagyjából, napos meleg nyári idő, így illetve a pázsit fűfélék időszaka tart még a pollen jelentés szerint, emellett a csalánfélék, a szelídgesztenye és a gombák okozhatnak problémát, még érdemes megtenni a kellő óvintézkedéseket. Az orvos meteorológia azt írja nekünk, hogy frontmentes marad az idő, de a melegedés egyre nagyobb hatással lehet a szervezetünkre. Vágyattabbak, tompábbak lehetünk, és megnövekedhet a reakcióidőnk is, ezt is érdemes észben tartani, úgyhogy így tervezze meg a mai napját, így szervezzen a programokat. Már a napos meleg nyári idő 31-32 fok, hát nem kánikula még, de megyünk bele egyébként, mert a hétvégén már 36 fok is lehet majd. Nyári ruha, napszemüveggel divat tippünk, más nem lehet. Így készüljön, így kalkuláljon tehát, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat, maradjon velünk.
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Kettő perc múlva 8 óra lesz, június 18-án csütörtökön. Ez az Antrit reggel. Röviden összegezzük, mi történt, vagy mi zajlott az elmúlt. Hát nagyjából 50 percben a napjötös tagjait kérdeztük arról, hogy mi a kedvenc vízi sportjuk, és hát volt itt tényleg minden. A kajak, száp, a gumimatracon lebegés, a jet ski, illetve a sárkány szörfözés, vagy mi volt annak a neve? Na igen, a kite. Szóval, hogy sokszínű volt ez az óránk is. A folytatásban maradunk a vizeknél, egészen pontosan azért, mert hogy hát a kánikula és a nyári szünet közelettével egyre többen keresik majd fel a vízpartokat, sokan pedig a természetes vizeket kedvelik, úgyhogy a vizek állapotáról beszélünk meg arról, hogy a szabad strandokra járni jó vagy nem jó. Úgyhogy segítsen ebben, mit gondol erről a 74-444-444-en, de csak a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Pali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 490 000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Kezdeményezi a benzinárstop kivezetését a kormány. Erdő Péter bíboros fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. Június végén indul a hazai dinnye szezon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára töltőállomásokon, a kormány szerdai ülésén arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél, és a védett ár kivezetését írta a szerdai Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozza, hogy a Tisza kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. A kormányfő megjegyzi, hogy a védett ár intézménye havi 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti prímási palotában, tudatta a főegyház megye a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 14. Leó pápával találkozik majd. Hozzátették, a találkozó a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Június második felében indul a 2026-os magyar dinnye szezon, amelytől a termelők és a kereskedők is biztató eredményeket várnak. A Lidl és az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közös sajtótájékoztatóján a hazai termesztés helyzetéről, a várható piaci kilátásokról és az export lehetőségekről is szó esett. A résztvevők hangsúlyozták, hogy a magyar-görög dinnye továbbra is az agrárium egyik sikertörténete. Az áruházlánc az idei szezonban is jelentős mennyiséggel készül a hazai és a külföldi piacokra. Az idei szezon június második felében indul, akkor kezdik a beszállítók a boltok polcait feltölteni hazai termékkel. 2025-ben az eddigi legnagyobb volument értékel az értékesítésben, több mint 11 ezer tonna ment még a külpiacokra is, így optimistán állnak a 2026-os idényhez is. Nyári diák munkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, amelynek keretében bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A munkáltatók a támogatási kérelmeiket a július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be, a székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerint területileg illetékes járási hivatalhoz. A munkáltatónak nyújtott bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakör esetében fejenként 279.900 forint, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében 242.100 forint lehet.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: A felhős részeken csökken a felhőzet, a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt, zápor esetleg zivatar, többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Csodás csütörtök reggelt, ez az Antrit reggel, június 18-án 8 óra múlt már Fekete Dávid. Közeledik a nyári szünet és a kánikula. Ergo adja magát mai témánk. Hova menjünk fürdeni? Jók a szabad strandok? Ön mit választana? Mondja el a 744-444-en, beszéljünk róla.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antrics reggel 8:17-kor, június 18-án csütörtökön is balesetről érkezett bejelentés ide hozzánk, mert hogy összeütközött három személy a utózámhatos autópálya Budapest felé vezető oldalán a Bátaszék közelében, a 164-es és a 165-ös kilométer között. A műszaki mentést végző bátaszéki önkormányzati és önkéntes tűzoltók áramtalanították az egyik gépkocsit, a helyszínen vannak mentők is, az érintett stráda szakaszon egy sávon halad a forgalom. Jó, úgyhogy a 164-es és a 165-ös kilométer között egy sávon halad a forgalom, mert hogy baleset történt az M6-os autópályán, ezzel is kalkuláljon. És hát vigyázzon nyilvánvalóan, vezessen körültekintően és óvatosan, a szabályokat betartva. És akkor kezdjük meg a mai témánkat, mert hogy hova is menjünk fürdeni a nyáron, a kánikula és a nyári szünet közelettével egyre többen keresik fel a vízpartokat, sokan a természetes vizeket kedvelik. A vizek állapotáról most dr. Pátri Eszter vármegyei tiszti főorvost kérdeztük, és mindjárt el is mondja, hogy mi a helyzet.
1: Itt a nyár, itt a strandszezon. A kánikula és az iskolai nyári szünidő közelettével egyre többen keresik fel hűsölés kikapcsolódás céljából a strandokat, fürdőhelyeket. Vannak, akik inkább a természetes fürdőhelyeket, vízpartokat részesítik előnyben. Tolna vármegyében a közforgalom számára elérhetően három természetes vízű strand üzemel, a Dombori 1-es strand, Dombori üdülőtelep keleti végén kijelölt kisebb strand, illetve a Dombori 2-es strand az üdülőtelepnek a központi részén levő nagyobb, köztudottan ismertebb strand, nagyobb vízfelülettel, pihenőterülettel, itt vendéglátóegységek is találhatók. És ezen kívül még Tolna vármegyében, Szálkán, a Lajvérvölgyben kialakított víztározó működik természetes fürdőhely. A dombori strandok, szabad strandok, a szálkai strandra belépő díj ellenében lehet bemenni. Ezeken a strandokon a népegészségügyi hatóság, konkrétan a kormányhivatalnak a népegészségügyi főosztálya a fürdési idény megkezdődik előtt helyszíni szemlét tart, ez már nyilván idén megtörtént. Itt megbizonyosodtunk arról, hogy az üzemeltetők megfelelően felkészültek a szezonkezdésre, például a vízmérséget jelző bóják a vízben kihelyezettek, a strandnak a pihenő területe, játszóterek tiszták, rendezettek, megfelelő mennyiségű és állapotú szemétgyűjtő edényzet rendelkezésre áll, a mosdóknak, vécéknek, szociális blokkoknak a higién és állapota megfelelő, ahol van ott az öltözőké is. Egyrészt a hatóság ezeket mindet leellenőrizte, másrészt magát a víz mintázását is megtörténik egyszer a fürdőzési idény megkezdése előtt, azt követően pedig a nyár folyamán, a nyári szezon folyamán folyamatosan minimum havonta egy alkalommal laboratóriumi vizsgálat történik a fürdővízből. Jelenleg a szezon előtti vizsgálatok eredménye azt mutatta, hogy mind a három strandnak a vízminősége megfelelő, úgyhogy ez az említett három strand, a két dombori, illetve a szálkai strand bátran javasolható a fürdőzésre.
0: Köszönjük dr. Pátri Eszter vármegyei tiszti főorvosnak, hogy elmondta, hogy milyenek is itt a szabad strandok állapotai, legalábbis a vizek minőségét illetően. Ön mit gondol erről? Jó a szabad strand, vagy jobb a nem is tudom, mesterséges strand, vagy minek nevezik ezeket a családi fürdők, vagy ön mit választ, mi az, amit igazán szeret nyáron, úgyhogy beszéljünk erről. 74-444-444-en.
2: Ez az Antrics reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Kettő perc múlva fél 9 lesz június 18-án csütörtökön, ez az Antrit reggel, és akkor mai témánk igazából a fürdőzés, mert hogy jön a kánikula meg a nyári szünet, nyilván adja magát a kérdés meg a téma, hogy hova is menjünk el lehűteni magunkat egy picikét, szabadstrandokra, természetes vizekre, vagy pedig hát családi fürdőkbe, vagy nem is tudom, hogy minek nevezik azokat, mert hogy a Tolna vizei egyébként megfelelő minőségűek, de egy részletes jelentés szerint Európában hát az átlagtól elmaradnak hazánk vizeinek minőségei. Két kategóriában vizsgálták a fürdőhelyeket, külön rangsorolták a tengerpartokat és külön a belvizeket, azaz a folyókat és a tavakat az Európai Környezetvédelmi Ügynökség hát jelentésében. Több mint 22 ezer strandot vizsgáltak egyébként. Ezeknek 85%-a kiváló minősítést kapott, és csak 1,5% kapott rossz értékelést. Mi magyarok viszont elmaradunk ettől a 85%-tól, nálunk összesen 64%-a kapott kiváló minősítést a folyóknak és a tavaknak, közel 22%-okon pedig jó a víz, és csak a strandok 1,4%-án a rossz, és a fürdőhelyek közel 10%-át nem minősítették. A legjobb egyébként Ausztriában, Finnországban és Dániában. Legjobbak a beltéri vizek, de hát nem is tudom, hogy most azért ott vannak ezek a természetes fürdőhelyek, ami mégiscsak természetes, tehát nincsen klórozva, meg fertőtlenítve, meg akármi, de hát benne vannak mindenféle állatok, meg hínár, meg nem is kagylók, és csomó minden, amitől viszonyogni lehet. Ön melyiket preferálja, melyik az, amelyik közelebb áll a szívéhez, mit választ ezen a nyáron? Csörögjön a 74-444-444-en, beszéljünk erről.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma. Elérkezett! A megújult CBA ismét várja vásárlóit. Szekszárdon a Veselényi utca 18 szám alatti CBA üzletünk 18-án. Csütörtökön nyit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek Merkel CBA Facebook oldalunkon. Találkozzunk Szekszárdon a Veselényi utca 18-ban, a megújult CBA üzletben június 18-án csütörtökön 5.30-tól.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepair.hu.
5: Várja Önt a Coreotech autószerviz Bonyhádon, a Petzelmór utca 80-ban.
1: Ennyi volt a reklám!
5: Van.
1: Ennyi volt a reklám! Ez az Android reggel! Rádió!

0: Ez az Antrit reggel, egy perc múlva pedig 3:49 lesz június 18-án csütörtökön. Folytatjuk a mai témánkat, ami a strandokhoz kapcsolódik, hiszen indul a kánikula, meg a nyári szünet, és hát adja magát a téma, hogy hát az összes vármegyei strandon egyébként megfelelő minőségű lett, vagy van a megfelelő minőségű a víz, és hát nyilvánvalóan ezek a szabad strandok vagy természetes vizek adják magukat, mert hogy ingyenesek vagy olcsóbbak, természetközelibb élményt nyújtanak, több a hely mozgásra vagy úszásra, és hát nyilvánvalóan egészségesebbnek érezhetjük, mint a klóros merencéket. Ugyanakkor hát a családi fürdők vagy az élményfürdők mellett szólhat az, hogy vannak csúszdák, meg élményelemek, mosdó, öltöző, árnyékos pihenőhelyek, rosszabb idő esetén akár fedett részek is lehetnek, és hát kisebb a sérülés veszély, mint egy ismeretlen tóban vagy folyóban. Tehát, hogy e kettő közül választhatunk. Már hogyha nagyon szeretnék menni fürdeni, mert bevallom őszintén, hogy én magam nem nagyon szeretek menni fürdeni, sem ide, sem oda. Az egyikben mindenféle állatkák vannak, a másikban meg emberek. Leginkább ezt tudom elmondani. Ön melyiket választaná? Hogyha csak egyet választhatna egész nyárra, akkor melyik lenne az? Beszéljünk erről a 744-444-en.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot

0: 3 perc múlva 9 óra lesz június 18-án csütörtökön, úgyhogy véget ért a mai beszélgetésünk, vagy témánk, ami a fürdőhelyekhez kapcsolódott. A folytatásban Gödrey Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője érkezik, akivel áttárgyaljuk nyilvánvalóan a következő időszak program kínálatát, ahogy ezt tesszük minden csütörtökön, úgy biztos, hogy most is izgalmas lesz majd, úgyhogy a hírek után kezdünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Pali! Hozd már a földnedves betont!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Figyelem, Tolna vármegye! Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk!
7: A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld elő életrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
8: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Meghallgatta a bizottság az új országos rendőrfőkapitány jelöltet, elhalasztanák az új örökbefogadási rendszer bevezetését, kiszivárgott az amerikai-iráni megállapodás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Emberközpontú és eredménycentrikus rendőrség kialakítását szorgalmazza Mecser Tamás dandártábornok, akit Pósvai Gábor belügyminiszter jelölt az országos rendőrfőkapitányi posztra. Mecser Tamás fontosnak nevezte az állomány létszámának stabilizálását és bővítését, a tiszti tiszthelyettesi utánpótlás és a kapitányságok megerősítését meghallgatásán. A dandártábornok elismerte, hogy a rendőrség minden területen létszámhiánnyal küzd, az elvándorlás pedig különösen a nyugdíj szabályok megváltoztatása után erősödött fel. Szerint a létszámhiány egy tényleges életpályamodell kialakításával szüntethető meg. Mecser a tekkel kapcsolatos kérdésekre is válaszolt, a bizottság végül 7 igen szavazattal támogatta a kinevezését. Elhalasztaná az egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését a Tisza párt. Erről nyújtottak be törvénymódosító javaslatot. A parlament honlapjára felkerült indítvány szerint a rendszer a tervezett 2026. július 1-e helyett 2027. január 1-én indulna el. Az indoklás szerint az informatikai rendszerek teljes adatmigrációja és stabil működése, valamint az egységes országos protokollok gyakorlati alkalmazása a jelenlegi határidőig nem garantálható. A képviselők szerint további szakmai és adminisztratív felkészülési időre van szükség, amennyiben az országgyűlés elfogadja a módosítást, az a kihirdetését követő napon hatályba lép. Előreláthatóan pénteken írják alá a felek az amerikai-iráni megállapodást, a még nem hitelesített dokumentum 14 pontban foglalja össze a béke feltételeit, és elemzők szerint a megállapodás voltaképpen amerikai vereséget jelent. Rögzíti, hogy az USA és Irán tiszteletben tartja egymás területi egységét, és nem avatkoznak be egymás belügyeibe. Amerika feloldja a blokkádot és kivonja katonáit a térségből, valamint Irán megnyitja a hormuzi szorost. Amerika emellett régiós partnereivel létrehoz egy 300 milliárd dolláros alapot Irán fejlesztésére, Irán pedig megígéri, hogy nem fog soha atomfegyvert fejleszteni. A Fidesz külpolitikája továbbra is elkötelezett támogatója marad a patrióta európai mozgalomnak, és nem változott a cél. Brüsszelt meg kell reformálni, jelentette ki Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, a belga fővárosban szerdán tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján. A Fidesz választási veresége nem változtat azon a szerinte történelmi meghatározó tényen, hogy Európában folytatódik a patrióta politikai szervezetek, közösségek és pártok előretörése. Egy azzal kapcsolatos kérdésre, hogy nem régi 8 évben maximalizálták, meddig lehet betölteni a miniszterelnöki pozíciót, Orbán Viktor kiemelte, Magyarország egy 1100 éves állam, és óriási rutinunk van abban, hogy hogyan kell kizárni vezetőket az ország vezetéséből. Ő még elég olcsón megúszta, tette hozzá.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma sok napsütésre van kilátás, napközben időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de csapadék nem várható. Az északi szél több helyen felfrissülést hozhat a melegben, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
10: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
6: www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Csodás csütörtök reggelt, ez az Antrit reggel, június 18-án 9 óra múlt már. Fekete Dávid vagyok, és itt van velünk Gödrey Zoltán, a Babics Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője. Köszöntelek, jó reggelt.
11: Jó reggelt, jó reggelt.
0: Na hát a programokról beszélünk majd, ahogy azt tesszük minden csütörtökön, úgyhogy nem sokára kezdünk, tartson velünk.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antti Reggelt, június 18-án csütörtökön 9 óra múlt 8 perccel, úgyhogy megkezdjük beszélgetésünket. Gödrey Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetőjével. Köszöntelek először is még egyszer.
1: Én is nagy szeretettel köszöntelek téged is, és a kedves hallgatókat is, szép napot kívánok.
0: No, és akkor csapjunk a lovak közé, mivel készültök?
1: Nagyon-nagyon sok mindennel, még ahhoz képest is egyébként, hogy most ugye, ahogy azt a kedves hallgatók vagy kedves vendégeink látják, tapasztalják, érzik, azért most kevesebb a program, nyilván, mint májusban, meg hát ugye nálunk is közeledik a nyár. Ugye emellett mi gőzerővel készülünk a szexuális születinapokra, augusztus 20-ára, az új színházi évadra, tehát ezeken ott a háttérben megy a back office, tehát megállás nélkül dolgozunk, de ettől függetlenül azért természetesen továbbra is van miből válogatni. Ugye most biztos boldog a mozi, ha hallaná, hogy most róla fogunk beszélni, mert szegényként vagy kimarad, vagy a végére jut. Ugye csütörtök van, ilyenkor mindig fordul a mozi. Mm-hmm. Egy szinkronizált francia vígjátékkal kezdünk ma délután, ami ma debütál ez a vibráló szerelem. François Cluzy a főszerepben, tehát igazából már nincs miről beszélni. Egy nagyon híres francia színész, és szerintem ez egy klasszikusan olyan könnyed vígjáték, ami ebben a nyári időben tökéletes délutáni program, vagy kora esti program, és hát jövünk az új Guy Ritchie filmmel is, ez meg egy szinkronizált angol-amerikai akciófilm, a Szürke Zóna, hát itt meg Harry Cavill, Jake Gyllenhaal, Eiza González, szóval eléggé erős a felhozatal, és hát a másik erős felhozatal, az pedig nem más, mint a Toy Story 5.
0: Oho.
1: Tehát biztos van Magyarországon olyan ember, aki, vagy inkább másképpen fogalmazok, szerintem minden második, harmadik embernek van valami emléke valamelyik Toy Story-val, egy nagyon-nagyon meghatározó film, animációs film, szerintem korszakos mindegyik epizódja tud valami újat mondani. Az első megjelent kritikák alapján ugye itt most egy táblagép lesz az egyik főszereplő, úgyhogy hát kíváncsi vagyok, hogy Woodyékkal mi történik majd ebben a nagy univerzumban. Én nagy Toy Story fan vagyok, buzdítok mindenkit arra, hogy legalább az életében nézzem meg egy Toy Story filmet, mert akkor nem kell gondolkodni semmi, mégis a lelkéig hat, tényleg annyira okos és intelligens mesék, és érthetőek is, és ez nagy szó.
0: Biztos.
1: Tehát a legkisebbektől a legnagyobbakig megértik. Úgyhogy ezek most a legfrissebb, finom, meleg, illatos, ropogós moziaink, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit az Agora moziba ezekkel a filmekkel, és hát a többi az a többi, ugye az például a kiállítások, a tárlatok. Mm-hmm. Nagyon fontos, hogy a Művészetek Házában még mindig várja az érdeklődőket a Messziről jött gyökeret vert című tárlat, ugye ez a 13. országos fazekas pályázatnak a kiállítás, itt volt egy díjátadó és kiállítás megnyitó május 16-án szombaton a Művészetek Házában, és ezt lehet látogatni egészen június 27-ig. Még egyszer mondom, ez egy országos pályázat volt, és talán a múlt héten is elmondtam, hogy azért van nekünk helyi érintettségünk is. Rács Róbert, a Hagyományok Háza harmadik helyezettjének díját kapta meg, pályamunkaként beadott klasszikus sárközi étkészletéért, a bravúr darab C-kancsóért, valamint a táj mintakincsének magas szintű továbbviteléért. Hát Robi keramikus, fazekas mester, népi iparművész kombó, nagyon-nagyon szeretem a munkáit, nagy rendezvényeinken is mindig ott van, és én, mint laikus, de képzőművészet iránt nem kedvelő, hanem rajongó ember, én azt mondom, látva az alkotásait, hogy ez a díj a legjobb helyre ment, meg hát Robit nagyon szeretjük, Tolnavár megyei, hadd legyek már elfogult.
0: Egyértelmű,
1: úgy lehetek, köszönöm szépen. Úgyhogy Rács Robi alkotását is meg lehet nézni. Egyébként a magyar fazekas és kerámia művészet más húzónevei alkotói mellett, úgyhogy egy nagyon-nagyon jó kis, egy nagyon koncentrált kiállítás, és egy nagyon jó keresztmetszetes kiállítás. Érdemes megnézni, hogy hol tart ma a fazekas mesterség például Magyarországon, úgyhogy szeretettel várom minden érdeklődött vasárnap és hétfő kivételében naponta 10-17 óra között, és hogyha kigyönyörködtük magunkat, akkor vegyük az irányt a Márványterem irányába, a Babits Mihály Kulturális Központ irányába, ahol az Kovács Ferenc 55. Tolna vármegyei gyermekrajzpályázat kiállítását lehet megnézni, több mint 330 rajzot.
0: Wow.
1: Tényleg nagyon szép alkotások, és ezt most mondhatom én is, mint a Babits dolgozója, és akkor minden szennek maga fele hajlik a keze, de a zsűri tagjai is azt mondták, hogy a 2026-os anyag kiemelkedő lett, úgyhogy nem volt könnyű dolguk, úgyhogy köszönjük szépen minden Tolna vármegyei általános iskolásnak, aki nevezett, tollat, papírt, ceruzát ragadott, és beküldte az alkotását. Tényleg az az igazi színparádé, ami igazán egy klasszikus gyermekkiállítás. igazán szembe jöhet.
0: Na hát akkor lehet menni kiállításokat nézegetni, meg moziba is, hogy ezentúl mi van még, azzal folytatjuk, de csak a dal után. Rádió! Antrét!

0: 9 óra 20-kor, ez az Antics reggel, június 18-án csütörtökön folytatjuk beszélgetésünket Gödrai Zoltánnal, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetőjével. A kiállítások megvoltak, a mozi megvolt, van-e még valami?
1: Így van, jövő héten kedden lesz június 23-a, az kedd, igen, az kedd, mindjárt meg is kell néznem, nagy valami butaságot mondjak, június 23-án kedden 19 órakor egy kétfelvonásos francia vígjátékot tekinthetnek meg a színház szerelmesei, Férjek a slamasztikában címmel. Olyan szereplőket köszönhetünk, mint Várkonyi András, Cseke Katinka, Szőke Zoltán, Kárpáti Levente, Nyertes Zsuzsa, Ábrahám Edit, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy egy nagyon-nagyon szuper kis kikapcsolódás lesz, úgyhogy erre nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. És hát egy nagyon szomorú évforduló lesz július 5-én vasárnap, 10 óra 30-kor kerül sor a Művészetek Házában a Holokauszt emléknapra. Ez ugye minden nyáron július első vasárnapja. A megemlékezésen emlékbeszédet tart Berlinger Attila szekszárd polgármestere. A Tücsökzenés Színpad műsora, tehát a Tücsökzenés Színpad lesz a közreműködő. Liturgiai megemlékezést tart Finári Gábor, a budapesti Hunyadi téri zsinagóga rabbia, és közreműködik Anatoly Klavanszky kántor. Uh-huh. És akkor, ahogy ez lenni szokott, lesz egy koszorúzás a Művészetek Háza előtt a Holokauszt emlékműnél. És egyébként ez a program, ez ennek a megemlékezésnek a szervezője a Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság és a Szekszárdi Izraelita Hitközség, úgyhogy erre is szeretettel várunk mindenkit, és ezen a programon, vagy ennek a programnak a napjától, július 5-től egészen augusztus 1-ig lehet látogatni Noam Chem kiállítását, Holokauszt túlélők a zsinagógák címmel, úgyhogy hát valahol azért is találó ez a cím, mert ha valahol mondjuk a zsinagógák is túlélői ennek a felfoghatatlan és embertelen borzalomnak, és ha abból indulunk ki, hogy a viszonylag csekély létszámú szekszárd és környéki zsidó közösségnek ből ugye mennyien maradtak, tehát alig pár ember jött haza a koncentrációs táborokból, és utána az 50-es években kvázi a zsidó hitélet a zsinagóga szintjén meg is szűnt, és ha abból indulunk ki, hogy az én egyik kedvenc szekszárdi épületem a Művészetek Házaként funkcionál, a szekszárdi zsinagóga, az gyakorlatilag majdnem faltól falig lebontották a mellett álló szálloda miatt, mert úgy volt, hogy parkoló lesz, de hála Istennek nem tették. Úgyhogy 84 óta a kultúra szolgálatában áll, tehát több szempontból is igen nevezhetjük holokauszt túlélőnek a zsinagógákat is, így köztük a miénket is. Tényleg nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit erre a megemlékezésre, és hajtsunk fejet honfitársaink előtt, egy koszorúval vegyünk részt minél többen ezen a megemlékezésen, amely még egyszer mondom, július 5-én vasárnap 10 óra 30 perckor lesz, és ugye jövő héttől már tombol a nyári szünet van. Itt azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy mi is átállunk erre az úgynevezett nyári nyitvatartásra, tehát reggel 8-tól este 6-ig tartó nyitvatartásra hétköznaponként, hétvégén pedig a mozi kivételével nyilván ilyenkor zárva vagyunk, úgyhogy ezt kérném szépen majd a kedves hallgatókat, kedves vendégeinket, hogy kalkulálják bele, és nézegessék, böngészék a szextárlagora.hu oldalt, már csak azért is, mert azon fönn vannak már a későbbi programjaink. Jön hozzánk szeptemberben Hegedűs Endre koncertet adni, időbe zárva címmel Mózer Zoltán tárlata nyit szeptemberben, és hát ahogy mondottam volt, készülünk a születire, amielőtt Best of Hungária koncert lesz legendás Hungária dalokkal, de ő nagyon-nagyon késő összejön, Rákász Gergely a Mozart koncertjével lesz filmzene koncert, Vustrutyko a Csernobil 40-nel érkezik, jön Pál Feri is, szóval már most is bőven van miből válogatni, adventi vasárnapunk is van már, halkan jegyzem meg, Kovács Kati koncerttel, és hát jövőre már hirdetjük a Pál utcai fiúkat, úgyhogy nem lehet nálunk lemaradni semmiről. Nagyon nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, szekszárlagora.hu oldal, még egyszer mondom, Facebook, TikTok, Instagram, úgyhogy ott vagyunk mindenhol.
0: Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Minden jót.
1: Neked is köszi.
0: A folytatásban pedig akkor rátérünk még az utak helyzetére, illetve az időjárásra is, úgyhogy maradjon velünk.
2: Rádió Andrét. Ez a Rádió Andrét.

0: Ez az Antrics reggel fél 10-kor, június 18-án csütörtökön. Vessünk még egy pillantást az utak helyzetére. Ugye korábban volt egy baleset az M6-os autópályán, a Bátaszék magasságában. Nem jött információ arról, hogy megszűnt a korlátozás, de biztos, ami tuti, vezessen óvatosan és körültekintően. Már csak azért is, mert a szintén az M6-os autópályán a 163-as és a 167-es kilométerek között aszfaltoznak a Budapest felé vezető oldalon, ezért lezárták a leállósávot és egy forgalmi sávot. Maradva az M6-oson, csak kicsit északnak, a 139-es és a 141-es kilométerek között híd és átereszt javítás karbantartás zajlik, itt sávelhúzásos terelés van, jelentsen az bármit is. Emellett pedig kaszálnak mindenfelé, például a 65-ösön, a 6-os és 9-es kilométerek között, de tényleg mindenfelé munkagépekkel találkozni az utakon, úgyhogy vezessen óvatosan körültekintően, a szabályokat betartva, és hogyha Szekszárra közelítek a térképen, akkor elméletileg hát fellélegzett a város. Az Arany János utcában van némi kis tömörülés, illetve a Szent István téren kell lassabb haladásra számítani, vagy legalábbis nagyobb a forgalomra. Úgyhogy nagyjából ennyi. Ha lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74-444-444-en. Vezessen óvatosan, jó utat kívánunk, a folytatásban pedig rátérünk még egyszer majd az időjárásunkra, úgyhogy maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Figyelem! Tolna vármegye! Június utolsó hétvégén irány Alsónyék, a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótármér és Gáspár Laci a színpad.

0: CBA ismét várja vásárlóit. Szekszárdon a Veselényi utca 18 szám alatti CBA üzletünk 18-án, csütörtökön nyit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek Merkur CBA Facebook oldalunkon. Találkozzunk Szekszárdon a Veselényi utca 18-ban, a megújult CBA üzletben, június 18-án, csütörtökön 5:30-tól.
1: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
2: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 8 83 83 51.
4: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: ez az Antri reggel 3:10-kor június 18-án csütörtökön vessünk még egy pillantást időjárásunkra. Napos, meleg, nyári idő, sok napsütésre van kilátásunk. Napközben helyenként, meg időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de csapadék nem várható a térségben. Az északias szél több helyen felfrissülést hozhat majd a melegben, olyan 31-32 fok körül alakul a hőmérséklet, így készüljön, így kalkuláljon tehát. Divattippünk nyári ruha, napszemüveggel. A pollen jelentés szerint a pázsit fűfélék időszaka tart még, emellett a csalánfélék és a gombák okozhatnak problémát. Jó hír azonban, hogy marad a frontmentes idő, ugyanakkor a melegedés egyre nagyobb hatása lehet a szervezetünkre. Bágyattabbak, tompábbak lehetünk, és megnövekedhet a reakcióidőnk is. Ezt is érdemes számításba venni. Tehát a mai napon így készüljön, így kalkuláljon, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba. Zenélünk, aztán pedig összegezzük a reggelünket, maradjon velünk.
1: A Pocket Vencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 2 perc múlva 10 óra lesz június 18-án csütörtökön. Ez az Antrit reggel. Röviden összegezzük, hogy mivel foglalkoztunk eddig. A napjaidos tagjaival beszéltük át a vízisportokat, egészen pontosan a kedvenc vízisportjaikat. Aztán a szabad strandokról beszéltünk, mert hogy elméletileg megfelelő minőségű Tolnavármegye szabad strandjainak, vagy természetes vizeinek a minősége. Végül pedig Gödrai Zoltán, a Babics Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője volt a vendégünk, és most itt vagyunk. A folytatásban is jönnek a ma kedvencei, és a tegnap slágerei Géci Adriánnál. Holnap reggel 6-tól még egyszer együtt. Elég is kitartást, és minden jót. Fekete Dávid vagyok. Na, viszont hallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében 2 korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizza ma, nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: A Fidesz szerint tévedés kivezetni a benzinárstoppot. Rosszabb a magyar fürdőhelyek vízminősége, mint az európai átlag. Magyarország csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fidesz parlamenti frakciója szerint a védett üzemanyagár kivezetése súlyos tévedés, mert semmilyen garancia nincs arra, hogy ebben a törékeny világgazdasági helyzetben az üzemanyagár nem fog gyorsan újra megemelkedni. A képviselőcsoport az MTI-hez eljuttatott közleményében azt javasolta, hogy a védett üzemanyagár intézményét a kivezetés helyett úgy alakítsák át, hogy a most érvényes védett ár maradjon meg árplafonként. Magyar Péter miniszterelnök szerda este jelentette be, hogy a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagár kivezetését, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára töltőállomásokon. Részletes jelentést adott ki az Európai Természetes Fürdőhelyek 2025-ös vízminőségéről az Európai Környezetvédelmi Ügynökség. Összesen több mint 22 ezer strandot vizsgáltak, ezeknek 85%-a kiváló minősítést kapott, és csak 1,5%-uk kapott rossz értékelést. A folyók és tavak vízminőségében Ausztria, Finnország és Dánia végzett az élen. Az uniós átlag szerint a belvizek több mint 78%-án kiváló a vízminőség. A magyar folyóknak és tavak azonban csak a 64%-a kapott kiváló minősítést, közel 22%-ukon jó a víz, és csak a strandok 1,5%-án rossz. A fürdőhelyek közel 10%-át nem minősítették. Magyarország csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez, közölte az élő környezetért felelős minisztérium szerdán az MTI-vel. Kiemelték, az erdők védelme és fenntartható hasznosítása olyan közös ügy, amely országhatárokon átnyúló kezdeményezéseket és összehangolt szakpolitikai fellépést igényel. Ezért Magyarország csatlakozott a stockholmi miniszteri nyilatkozathoz, amelyet a Forest Europe 10. miniszteri konferenciáján írtak alá az európai államok képviselői júniusban. A dokumentum aláírásával Magyarország is megerősítette elkötelezettségét a fenntartható erdőgazdálkodás, az erdők ellenálló képességének növelése mellett. Jövő héten beterjeszti a kormány az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Ezt Magyar Péter kormányfő jelentette be a közösségi oldalán. A kormányfő úgy fogalmazott, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: A felhős részeken csökken a felhőzet, a nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
8: Szép csütörtök délelőtöt kívánok mindenkinek, én Géci Adrián vagyok, a hírek után már itt is vagyunk, és innentől együtt töltjük a következő órákat. Jó zenékkel, kellemes hangulattal várok mindenkit.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jó?

0: programom kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. És ma június 18-a, csütörtök van. Ne felejtsék el felköszönteni Arnold és Levente nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk, ami pedig az időjárásunkat illeti. Napos meleg nyári időre számíthatunk ma, sok napsütésre van kilátás, napközben időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de csapadék nem várható a térségben. Az északi a szél több helyen felfrissülést hozhat a melegben, délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Itt Szekszárdon és környékén. Ami pedig a folytatást illeti, holnap napos idő vár ránk, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, északkeleten esetleg zivatar. A légmozgás néhol élénkülhet meg.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Andrit.

0: kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Nem véletlenül mondják, hogy a megelőzés félegészség, csak hogy a mindennapok rohanásában sokszor éppen azokat a vizsgálatokat halogatjuk, amelyek akár életet is menthetnek. Éppen ezért jó hír, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság helybe visszük a szűrővizsgálatokat programja Dolna vármegyében is folytatódik. A modern diagnosztikai eszközökkel felszerelt szűrőbusz olyan vizsgálatokat kínál teljesen ingyenesen, amelyekhez egyébként külön időpontot kellene kérni. Lesz ményakszűrés, szájüregi rákszűrés, prostataszűrés, csontsűrűség és testösszetételmérés. Emellett a szakemberek ellenőrzik a vérnyomást, a pulzust és a véroxigén szintet is. Gyors tesztekkel pedig a vércukor, koleszterin, húcsav és triglicerid szintet is megmérik. A szűrőbusz ma Nagykónyiban várja az érdeklődőket, majd augusztus 17-én Ozorára, szeptember 17-én Szaksra, október 15-én pedig Dalmandra érkezik. Sokszor halljuk, hogy az egészség a legnagyobb kincs. Talán közhelynek hangzik, de attól még igaz. Ha most a vizsgálatok szó szerint házhoz jönnek, érdemes lenni a lehetőséggel. Egy fél óra ráfordítás akár éveket is jelentett az életünkből.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepair.hu.
5: Várja Önt a Coreotech Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
6: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
7: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A pizza ma mai kínálatait magyaros gombaleves tebédelhetünk csipetkével, az elmenő leves plusz szezámmagos csirkemell, burgonyapürével, a B-menő pedig leves plusz bolonyai spagetti. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt húsleves tebédelhetünk finom metéltel, vagy kérhető gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható magyaros hústekercs burgonyával vagy tésztával, vagy kérhető eszterházi sertésszelet tésztával. A C-menü pedig vasi pecsenye, petrezselymes burgonyával és joghurtos salátával.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, gyorsan repül az idő, már is közeledik a 11 óra. Remélem sikerült egy kis jókedvet csempésznünk a délelőttjükben, és ezután is velünk maradnak. Egy pillanat múlva érkeznek a legfrissebb hírek, aztán már fordulunk is vissza zenékhez. Sok jó dallal készültem még már, úgyhogy érdemes maradni. Most azonban a hírek következnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Elérkezett. A megújult CBA ismét várja vásárlóit. Szekszárdon a Veselényi utca 18 szám alatti CBA üzletünk 18-án, csütörtökön nyit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek Merkur CBA Facebook oldalunkon. Találkozzunk Szekszárdon a Veselényi utca 18-ban, a megújult CBA üzletben, június 18-án, csütörtökön 5.30-tól.
4: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Figyelem, Tolna vármegye! Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon, folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
6: Haló! Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
9: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
10: Erős lesz a nyári forgalom Röszkénél. Támogatják a diákok nyári munkavállalását. Szombaton lesz a múzeumok éjszakája. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Erős forgalom várható június végétől a Csongrád-Csanád vármegyei határát kelő helyeken a Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt, közölte a vármegyei rendőrfőkapitányság határrendészeti osztályának vezetője szerdán Röszkén. Terber Roland elmondta, a legkritikusabb időszak idén is július utolsó és augusztus első két hetek közé tehető, amikor mindkét irányba egyszerre akarják sokan átlépni a határt. Az őrnagy kifejtette, tavaly Csongrád-Csanád vármegye szerb-magyar határát kerül helyein. A három nyári hónap alatt több mint 3,3 millió embert és 1 millió járművet ellenőriztek. A röszkei autópálya határát kerül helyet egy átlagos nyári napon 28 ezer utas veszi igénybe, ami a hétvégi csúcs időszakban a 40 ezret is meghaladhatja. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, amelynek keretében bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A munkáltatók a támogatási kérelmeiket a július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő, határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be a székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerint területileg illetékes járási hivatalhoz. A munkáltatónak nyújtott bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakör esetében fejenként 279.900 forint, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 242.100 forint lehet. Több mint 450 intézmény és közel 3000 program várja a látogatókat országszerte az idei múzeumok éjszakáján. A fővárosban egységes karszalaggal látogathatók a rendezvények és kiállítások, a felnőtt karszalag 3000, a gyermek karszalag 1500 forint. A muzei.hu oldalon részletes információk olvashatók a programokról, és helyszín, időpont és programtípus szerint is kereshetők az események. Mindezeken túl az esemény Facebook és Instagram oldalát is érdemes követni, hiszen a szervezők a rendezvényig hátralévő időszakban érdekességekkel, információkkal és értékes nyereményekkel, kecsegtető játékokkal is készülnek. Viszmajor helyzetet hirdetett ki a tavaszi fagykára az agrárminiszter 2026. március 1-e és május 14 közötti időszakra az ország teljes területére 12 járás kivételével. A tárcavezető korábban bejelentette, folyamatosan mérik fel a vasárnapi vihar okozta mezőgazdasági károkat, és a cél az, hogy az érintett gazdák minél gyorsabban segítséget kapjanak. Ezen túl felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését is.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: A felhős részeken csökken a felhőzet, a nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Elmúlt 11 óra, köszönjük, hogy a hírek után is velünk maradtak. Remélem, hogy eddig jól alakul a csütörtökük, most újra a zené és a jó hangulati a főszerep, dőljenek hátra, vagy folytassák a napi teendőket egy kis zenei feltöltődéssel.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban te-

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha szeretnének egy napra kiszakadni a képernyők világából és megmutatni a gyerekeknek, hogyan is működik valójában egy gazdaság, akkor vasárnap érdemes Györkönyv felé venni az irányt. 10 órakor kezdődik ugyanis a harmadik györkönyi Wirtschaft, egy olyan családi nyílt nap, ahol a falusi élet nem kiállítási tárgy, hanem valódi élmény. A látogatók közelről találkozhatnak lovakkal és tehenekkel, megnézhetik a fejést és az etetést, traktorozhatnak, kocsikázhatnak, sőt, még friss tejet is kóstolhatnak. A lovardában azt is megmutatják, hogyan kell felszerszámozni egy lovat, vagy éppen rendbe tenni egy lovaglás után. A gyerekeket állatorvosok várják érdekes bemutatókkal, a mozgásról pedig a Szalma piramis gondoskodik, amelyet biztosan sokan szeretnének majd meghódítani. A szervezők szerint itt semmi sem lesz műanyag, és ezt nem csak szó szerint értik. Ez a nap a valódi élményekről, az állatok közelségéről és a természetes környezetről szól. Fellép a Siógádi, Fecske báb csoport és a Csurgó zenekar is. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk!
1: Rádió! Andrész!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Van már programjuk hallgatóimnak a mai napra. Ha még nincs, akkor én már is ajánlok egyet. A mai napon, vagyis június 18-án délután 5:30-tól ismét jelentkezik a Hangvilla sorozat a Szekszárdi Illyés Gyula könyvtárban. Ezúttal pedig Homonai Varga András, gitáros, zeneszerző és képzőművész lesz a vendég, akivel egy kötetlen beszélgetés során ismerkedhet meg a közönség. Az est azonban nem ér véget a szavaknál, a találkozót követően koncert is várja a látogatókat. A programon közreműködik a Szekszárdi gitárkvártát, a jó hangulathoz pedig Komjáti Tamás Bora is hozzájárulnak egy orkustoló keretében. És egy másik program a helyszín továbbra is az Illyés Gyula könyvtár. Itt ugyanis most hétvégén rendezik meg a múzeumok éjszakáját. Június 20-án szombaton rendkívüli nyitvatartásról délután 5 órától este 10 óráig várják majd az érdeklődőket. Ekkor mutatkozik be a Szívvel Vízzel című új interaktív társasjáték, amely játékos formában hívja fel a figyelmet a környezetvédelemre és a víz fontosságára. A vetélkedő során a résztvevők lakóhelyük természeti értékeiről, a vízről és a környezetükről szerezhetnek új ismereteket, miközben csapatban mérhetik összetudásukat. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Nyár, napsütés, Optic World! Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben! Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld elő életrajzot még ma. Álláskukac nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
5: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
0: Menőjállatok a Rádió Antriton. A Pizzama mai kínálatait magyaros gombalevest ebédelhetünk csipetkével. Az elmenő leves plusz szezámmagos csirkemell, burgonya pürével, a B-menő pedig leves plusz bolonyai spagetti. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt húslevest ebédelhetünk finom metéltel, vagy kérhető gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható magyaros hústekercs burgonyával vagy tésztával, vagy kérhető eszterházi sertésszelet tésztával. A C-menő pedig vasi pecsenye, petrezselymes burgonyával és joghurtos salátával. A Szász étterem mai kínálata, itt zöldborsó krémlevest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A menü sajtos tejfölös csirkemell, jászmirizssel, a B menü pedig rakott burgonya.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most egy olyan előadó következik, aki énekesnőként, színésznőként és előadóként is évtizedek óta ott van a világ élvonalában. Jennifer Lopez mindig tud valami újat mutatni, de a legnagyobb slágerei sosem mennek ki a divatból. Jöjje most Jennifer Lopez!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. És már nincs is messze a déli harangszó, úgyhogy nem sokára a térség legfontosabb hírei is megérkeznek. Előtte pedig gyorsan szeretném megköszönni, hogy ezen a csütörtökön is velünk tartanak. Akár dolgoznak, úton vannak, vagy éppen készül az ebéd, örülök, hogy a rádiónk szól önöknél. A híreket követően ígérem, hogy visszajövök, és folytatjuk a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Maradjanak velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Pali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsítkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsítkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
7: Mind a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
8: Csúcs technológia a Spiritben.
9: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
8: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
10: Kábítószerellenes világnap, Pakson, szombaton múzeumok éjszakája, csütörtökön is marad a 30 fok. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban, üdvözlöm, Jannel Joli vagyok. A megengedett sebesség másfélszeresével száguldozó autóst mértek be a rendőrök. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság egyenruhásai a napokban Szekszárd külterületén állítottak meg egy járművezetőt, aki a megengedett 90 km per óra helyett 150 km per órával száguldott. A súlyos gyorshajtást a 4 előéleti ponttal és 100 000 forint közigazgatási bírsággal szankcionálták. A 66 éves szekszárdi férfi a helyszínen elismerte a gyorshajtás tényét. A közúti baleset vezető okai között még ma is a gyorshajtás szerepel. A járművezetők nem csak saját, de mások testépségét is veszélyeztetik. Éppen ezért a Tolna vármegyei rendőrök az év minden egyes napján megyeszerte végeznek sebességellenőrzéseket, amelyek célja a jogkövető magatartásra ösztönzés, és ezáltal a személyi sérüléses közúti balesetek, valamint a halálos áldozatok számának visszaszorítása, a sebesség helyes megválasztásával a közúti tragédiák megelőzhetők. Június 15-én a Paksi Csengei Dénes Kulturális Központban került megrendezésre a kábítószerellenes világnap. A Paksi Kábítószeregyű Egyeztető Fórum, a Paksi Rendőrkapitányság és a Paks Kistérségi Szociális Központ jóvoltából olvasható a Tolna vármegyei rendőrség Facebook oldalán. A délelőtti program keretében díjazták a korábban meghirdetett videópályázat első 3 helyezettjét. Ezután az Asztakeservit Környezetvédelmi Egyesület elnöke Ferenci Zsolt tartott előadást, amelyben bemutatta az egyesület szemléletformáló túráit, valamint sport és művészeti tevékenységeit. Továbbá szó volt még a zene és a sport környezettudatos gondolkodáshoz és életmódhoz vezető szerepéről. A rendezvényen bemutatkozott a Szekszárdi Áldozatsegítő Központ, emellett a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a Paksi rendőrkapitányság munkatársai drogprevenciós programmal várták a fiatalokat. A résztvevők játékos kézeken keresztül szélesíthették ismereteiket a káros szenvedélyek és a kábítószerfogyasztás veszélyeiről. A program célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a megelőzés fontosságára, valamint a fiatalok körében erősítse az egészséges, tudatos életmód iránti elköteleződést. A kánikula és a nyári szünet közelettével egyre többen keresik fel a vízpartokat, sokan a természetes vizeket kedvelik. A Tolna vármegyei vizek állapotáról, minőségéről dr. Pátri Eszter vármegyei tisztifőorvost kérdeztük.
11: Itt a nyár, itt a strandszezon. A kánikula és az iskolai nyári szünidő közelettével egyre többen keresik fel hűsöl és kikapcsolódás céljából a strandokat, fürdőhelyeket. Vannak, akik inkább a természetes fürdőhelyeket, vízpartokat részesítik előnyben. Tolna vármegyében a közforgalom számára elérhetően három természetes vízű strand üzemel, a Dombori 1-es strand, Dombori üdülőtelep keleti végén kijelölt kisebb strand, illetve a Dombori 2-es strand az üdülőtelepnek a központi részén levő nagyobb, köztudottan ismertebb strand, nagyobb vízfelülettel, pihenőterülettel, itt vendéglátóegységek is találhatók. És ezen kívül még Tolna vármegyében Szálkán a Lajvérvölgyben kialakított víztározó működik természetes fürdőhely. A Dombori strandok, szabad strandok a szálkai strandra belépő díj ellenében lehet bemenni. Ezeken a strandokon a népegészségügyi hatóság, konkrétan a kormányhivatalnak a népegészségügyi főosztálya a fürdési idény megkezdése előtt helyszíni szemlét tart, ez már nyilván idén megtörtént. Itt megbizonyosodtunk arról, hogy az üzemeltetők megfelelően felkészültek a szezon kezdésre, például a vízmértéket jelző bólyák a vízben kihelyezettek, a strandnak a pihenő területe, játszóterek tiszták, rendezettek, megfelelő mennyiségű és állapotú személygyűjtő edényzet rendelkezésre áll, a mosdóknak, vécéknek, szociális blokkoknak a higiénés állapota megfelelő, ahol van ott az öltözőké is. Egyrészt a hatóság ezeket mindet leellenőrizte, másrészt magát a víz mintázását is megtörténik egyszer a fürdőzési idény megkezdése előtt, azt követően pedig a nyár folyamán, a nyári szezon folyamán folyamatosan minimum havonta egy alkalommal laboratóriumi vizsgálat történik a fürdővízből. Jelenleg a szezon előtti vizsgálatok eredménye azt mutatta, hogy mind a három strandnak a vízminősége megfelelő, úgyhogy ez az említett három strand, a két Dombori, illetve a Szálkai strand bátran javasolható a fürdőzésre.
10: Elindult a Hegyenvölgyön Szekszárdon kerékpáros projekt tervezése, értesültünk Berlinger Attila polgármester Facebook oldaláról. Megkezdődött annak a nagyszabású fejlesztésnek a tervezése, amelynek célja, hogy kerékpárral még többek számára felfedezhetővé váljon Szekszárd és természeti környezete. A Top Plus program keretében a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával várhatóan szeptember végére elkészül a kivitelezési terv, amely alapján megindulhat a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében. A fejlesztés első ütemében olyan kerékpáros útvonalhálózat alapjai jönnek létre, amely összeköti Szekszárd legszebb és legnépszerűbb turisztikai célpontjait. A Béla Király teret, a Bati kereszt kilátót, a Sötétvölgyi parkerdőt, a Mausz kápolnát és a Szálkai tavat. A hosszabb távú elképzelések szerint az egymással kombinálható túróútvonalhálózat teljes hossza akár a 90 kilométert is elérheti, olvasható a polgármester posztjában. A múzeumok éjszakáját 2026-ban június 20-án szombaton rendezik meg országszerte, amelyhez a Szekszárdi Wosinski Mór Múzeum is csatlakozik számos programmal. A részletekről Lódor János múzeumigazgatót kérdeztük.
12: 2026. június 20-án országosan a múzeumok éjszakai rendezvény sorozat kezdődik, és tart egészen éjfélig. Nálunk is Szekszárdon, a Wosinski Mór Múzeumban négy helyszínen fogadjuk a látogatókat a múzeum főépületébe, Szent István tér 26, az egymással szomszédos Babits Mihály Emlékház, illetve az Irodalomházban, valamint a Vármegye házán, a Béla Király téren. Rendkívül sok és változatos programmal készülünk, amelyben vannak visszatérő, az elmúlt években úgymond megszokott programelemek, ilyenek például a kalandozások, a pincébe padláson program, vagy a beöltözős program gyerekeknek, felnőtteknek, de kézműves foglalkozás is a főépületben, a Vármegyeházán is lesz, társasjáték cserkészekkel, ezen kívül előadásokat, rendhagyó előadásokat fogunk tartani az időszaki kiállításokhoz kapcsolódóan, de az állandó kiállításokat sem felejtjük. felejtjük el. Ezt még kiegészíti a főépületbe, a Babits házba, illetve a Vármegyeházán is egy-egy koncertprogram, ahol helyi zenekarokat igyekeztünk megszólítani. A 22 órás kezdettel a Medinai Tambura zenekar fog fellépni, a Babits házba Kis Esti Kerti Jazz címen Ocsovai Damján és Gál Gábor duója lesz hallható, a Vármegyeházán pedig este 8 órától a Septi Band fog koncertet tartani. Programjaink karszalaggal látogathatóak, ezeket majd a portán lehet megváltani, mindenkit nagy szeretettel várunk.
10: Csütörtökön már 27-32 fokos melegben lesz részünk, sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északi szél több helyen felfrissülést hozhat a melegben, Szekszárdon és a Vételkörzetben hajnalban 17, napközben 30 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrit, FM 101.
0: Elmúlt délutések legfontosabb híreit hallották, most pedig ismét a zené a főszerep. Legyen kellemes az ebédidő, akár otthon, akár munka közben hallgatnak bennünket. Már is jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkánk.

Margit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. Június 18-át írjuk, és igazán nyárias időjárás köszöntött ránk. Ilyenkor a déli órákban már nagyon erős tud lenni a napsütés, ezért, hogyha tehetik, akkor 11 és 15 óra között ne tartózkodjanak hosszabb ideig a tűző napon. Egy kalap, egy napszemüveg és egy kis naptej ilyenkor sokat számíthat. A nagy melegben a szervezetünk is egészen mást kíván. Jól esett egy friss saláta, egy könnyű csirkésfogás, párolt zöldségek vagy egy szezonális gyümölcs, hiszen most már bőven akad cseresznye, megy, sárga barack, és hamarosan a görög dínye is megérkezik ide Szekszedre. A nehéz, zsíros ételek helyett ilyenkor sokkal kellemesebbek a könnyebb fogások. És ami talán a legfontosabb, figyeljünk a folyadékbevitelre is. Egy átlagos felnőttnek ilyen melegben akár 2,5-3 liter vízre is szüksége lehet. Aki pedig a szabadban dolgozik, vagy sokat mozog, annak ennél is többre. A legjobb választás továbbra is a víz, vagy egy cukormentes limonádé.
1: Andrét, ez a Rádió Andrét.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét, negyedszázad. Egy kulturális rendezvény életében ez már nem csak szép kor, hanem komoly bizonyíték arra, hogy van rá igény, van közönsége és van jövője is. Június 19-e és 21-e között immár 25. alkalommal rendezik meg Bonyhád egyik legfontosabb kulturális eseményét, a Völgységi Könyv Fesztivált. A háromnapos ingyenesen látogatható programsorozat a megszokott helyszínen, a Festői Perccel kertben várja az érdeklődőket. A kínálatban természetesen ott lesznek a könyvek és az író-olvasó találkozók, de ennél jóval többről szól a fesztivál. Pénteken például Banti Emőke klinikai szakpszichológus tart előadást az életfeladatainkról és konfliktusainkról. Szombaton az Alma együttes szórakoztatja a családokat, miközben a felnőttek ismert szerzőkkel találkozhatnak, vagy éppen könyvbemutatókon vehetnek részt. A jubileumhoz méltóan látványos fénysó, ünnepi torta és gálaműsor is várja a látogatókat. Vasárnap pedig a hagyományos fesztiválfutás zárja az eseményt. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
5: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Eurorepár szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepár.hu.
0: Várja Önt a Koreotek autószerviz Bonyhádon, a Percel Mór utca 80-ban.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most egy olyan dal következik, ami sokaknak az ezredforduló hangulatát idézi fel. Amikor ez a szám megszólalt a rádióban és a klubokban, szinte lehetetlen volt egy helyben maradni. Jöjjön, ITV egyik emlékezetes slágere, Forog a Let You Go, itt a Rádió Andriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Andri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, mindjárt 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek Önöktől, én már ennyi voltam. Vörös Levente pedig már meg is érkezett, úgyhogy mindjárt neki adom tovább a mikrofont. Én pedig előtte még azért gyorsan megköszönöm a mai kitartó és kitüntető figyelmüket. Mindenkinek további szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom. Az elmúlt órákban Géczi Adriánt hallották.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és egy épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsítkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsítkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
7: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
8: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8, telefon 74 528 880.
9: Elérkezett. A megújult CBA ismét várja vásárlóit. Szekszárdon a Veselényi utca 18 szám alatti CBA üzletünk 18-án csütörtökön nyit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek Merkel CBA Facebook oldalunkon. Találkozzunk Szekszárdon a Veselényi utca 18-ban a megújult CBA üzletben június 18-án csütörtökön 5.30-tól.
10: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
11: Gyilkossággal fenyegette meg anyját egy 19 éves férfi. Orbán Viktor szerint Brüsszelt meg kell reformálni. Egyre kevesebb levendulát termesztenek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Őrizetbe vettek a rendőrök egy fiatalembert, aki Tiszaroffon gyilkossággal fenyegette meg édesanyját és annak párját, majd tüzet okozott lakásukban, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság az MT-vel. A 19 éves fiatalember több liter benzint locsolt szét anyja és annak élettársa hálószobájában, mert azok megtagadták, hogy pénzt adjanak neki. A szétlocsolt benzin belobbant, írták. A nyomozók őrizetbe vették a férfit és kezdeményezték letartóztatását. A gyanúsított részben elismertetettét áll a közleményben, a rendőrfőkapitányság emberölés büntet kísérlete miatt rendelt el nyomozást. A választási vereség óta először tartott nemzetközi sajtótájékoztatót Brüsszelben Orbán Viktor volt kormányfő, a Fidesz elnöke a Patrióták Európáért vezetőinek találkozójára érkezett a belga fővárosba. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a Fidesz nem változtat a külpolitikáján, Brüsszelt meg kell reformálni, és kiemelten fontosnak tartja, hogy Magyarországra továbbra se engedjenek be migránsokat. Közölte azt is, csak a labdarúgó világbajnokság elődöntőire és döntőjére utazik az Egyesült Államokba. Magyarországon a levendula termesztési területe az elmúlt években folyamatosan csökkent. 2025-ben 170 hektáron termesztették a növényt főként szárított virágdrog vagy illóolaj előállításáért. A legnagyobb termőterületek Pest, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyében vannak, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Gyógynövényszövetség és Terméktanács közös közleményben az MT-vel. Felidézték, hogy Magyarországon a levendula jellemzően június és július között virágzik, az optimális betakarítási idő viszonylag rövid, egy hét. A levágott virágokat szárítják, vagy illóolaj lepárlásra használják. Magyarországon a leggyakrabban ültetett faj a francia levendula, amely télálló, intenzív illatú, magas illóolaj tartalmú. A 9. legmelegebb és a 3. legszárazabb volt az idei tavasz 1901 óta, közölte a Hungarometa honlapján. Az évszakról készített videó szerint az idei tavasz országos átlagban 1 Celsius fokkal volt melegebb a szokásosnál. A középhőmérséklet elérte a 12,1 Celsius fokot, ezzel a 20. század kezdete óta a 9. legmelegebb tavasznak bizonyult. A tavasz hónapjai közül a március emelkedett ki leginkább, hiszen 2,5 Celsius fokkal haladta meg az átlagot, és ezzel a 8. legmelegebb március lett 1901 óta. A Hungaromet előzetes adatai alapján az évszak csapadék összege országos átlagban 79,2 mm volt, ami az 1991-2020-as évek átlagának csupán 57%-a.
4: Rádió Antrit időjárás.
11: Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő homolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, északkeleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Antrit, FM 101.
12: Már a 13 óra is elmúlt, a stúdióban Vörös Levente, egészen 18 óráig együtt pörgetjük a legnagyobbakat. A Backstreet Boys a egyik leghíresebb fiúbandával kezdünk. Ők a Quit Playing Games-el jönnek.
4: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkát.

Jonas Blue és J.P. Cooper, Perfect Strangers Radio Antriton, 13:18 van, és ilyen szuper kis lazulgatos dologgal telik a munkaidő, és bizony, hiába nem érzi az ember, az attól még telik. Hogy egy kicsit meggyorsítsuk ezt a folyamatot, a ma kedvenceit és a tegnap slágerét készítettem be a folytatásba is, bár odakint süt a nap, akár csörbít énekel, ez a Crying in the Rain.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Kelly Clarkson és a My Life Would Suck With You, Without You, egészen pontosan 13 óra 31 a pontos időnk, és már az Arnoldokat, valamint a Leventéket köszöntöm, mert hogy ők ünneplik ma névnapjukat. Az Arnold férfi név a German Arnwald névből származik, amelynek elemei sas és uralkodó jelentésűek, a Levente pedig régi magyar személy név, általában a Lessige származékának tartják, eszerint jelentése levőcske, kislény, más újabb vélemények szerint pedig eredeti formája lovanta lehetett, ami egy vadászat jelentésű szláv szó névképzővel megtoldott alakja, így a jelentése vadász lenne. Hát, hogy mi pontosan, azt én most nem vagyok hivatott megállapítani. Egyébként vannak születésnaposok, akiket ünneplünk, például szekszárdi vonatkozásban Elekes Eduárné könyvtáros, a Tolna megyei Illés Gyula könyvtár volt igazgatója, vagy éppenséggel a Szekszárdon megszületett Hollós László természettudós és gombakutató. De vannak még többen, Fráter György erdélyi kormányzó, aki megkezdte Erdély különállammá szervezését, vagy éppen nagybányai Vitéz Horthy Miklós, altengernagy, Magyarország volt kormányzója, vagy éppenséggel Anasztázia Nikolajevna Romanova, azaz orosz nagyhercegnő, akinek a legendájából egy egész estés rajzfilmet is készítettek, illetve olyan legendák is ma ünnepelnek, mint Paul McCartney, angol énekes dalszövegíró, The Beatles és a Wings tagja, Tenki Réka, Jászai Mari díjas magyar színésznő, akinek lehet, hogy a hangját egyszerűbben felismeri, meg is mutatom.
1: Azt hiszi, hogy mert szegény vagyok, jelentéktelen, kicsi és csúnya, se lelkem, se szíve nincsen.
0: Vagy éppenséggel az a Fehér Tibor Jászai Mari díjas magyar színész, aki szinkron színészkedik is, és rengeteg filmben szerepelt, talán az egyik leghíresebb az Éhezők viadalából származik.
2: Mégis mitől? Az éhezéstől? A rabszolgaságtól? Az újabb aratástól? Nem hallod az embereket, Kettis, de esélyt adtál nekik. Csak bátornak kell lenni és élni vele.
0: Úgyhogy sok-sok boldogságot kívánunk nekik.
3: Happy birthday!
0: És akkor gyorsan ránézünk az eseményekre, és 1966-ba ugranék, de még előbb 1812-ben, mert hogy az Amerikai Egyesült Államok akkor üzent hadat Nagy-Britanniának, aztán 1815-ben a Waterloo-i csata történt, első Napóleon francia császár pedig döntő vereséget szenvedett, ez jelentette a napóleoni háborúk végét. Aztán most ugrok 1966-ba, amikor is megkezdte működését az első budapesti házgyár, ugye a panel programtól várták a lakhatási problémák megoldását, 1972-ben az NSK labdarúgó válogatottja az EB-n a brüsszeli döntőben 3-0-ra győzte le a Szovjetunió csapatát, végül pedig 1979-re jut az utolsó eseményünk, amikor is Leonid Brezhnev szovjet pártfőtitkár, valamint Jimmy Carter amerikai elnök Bécsben aláírták a SALT II megállapodást, ez ugye a hadászati fegyverek korlátozásáról szólt, a SALT I-nek a továbbfejlesztett változata, hogy így fogalmazzak. Na hát ez minden, ami a mai napon volt. Nem kevés, és még dalok is vannak bőven, mármint azok jönnek a folytatásban. A Genesis és a Jesus He Knows Me szól majd. Előbb viszont még Kygo és Eva Max közösen érkezik a Whatever. Ezzel folytatjuk mindjárt, ne menjen sehova.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám! A Nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld el önéletrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
6: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.

0: sokféle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svéd asztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizza ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Psst, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
2: Ennyi volt a reklám.
3: Most pedig vissza a világ egyik legismertebb lemezlovasa, Kygo és az albán származású amerikai énekes Ava Max közöséhez, ami 2024-es kiadása után több országban is előkelő toplistás helyezést ért el, na meg persze platina lemezeket is hozott. Ezt tőlük a Whatever, itt az Antricon.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antricon.

0: A Clean Bandit, meg Zara Larsson és a Symphony. Ez volt itt az Antritonna 13 óra utolsó perceiben. Pont a minap kérdezték, hogy melyik előadó vagy együttes nevét ejtem ki a legnehezebben. Hát azt hiszem, hogy Zara Larsson az közéjük tartozik. Na de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy érkeznek a hírek, mert hogy hamarosan informálódunk, aztán természetesen hozom majd a legfrissebb infokat az utakról is. És végül, de nem utolsó sorban, hozom vissza a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit Kamráddal az élen. Ez lesz tőle a Be Mine.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Pali! Hozd már a földnedves beton!
5: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
4: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
5: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szexárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szexárd belterületén.
4: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
5: Figyelj! Szexárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
6: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szexárdon. 30 491 80 82.
7: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
8: Figyelem! Tolna vármegye! Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: A Fidesz szerint tévedés kivezetni a benzinárstoppot, rosszabb a magyar fürdőhelyek vízminősége, mint az európai átlag. Magyarország csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fidesz parlamenti frakciója szerint a védett üzemanyagár kivezetése súlyos tévedés, mert semmilyen garancia nincs arra, hogy ebben a törékeny világgazdasági helyzetben az üzemanyagár nem fog gyorsan újra megemelkedni. A képviselőcsoport az MTI-hez eljuttatott közleményében azt javasolta, hogy a védett üzemanyagár intézményét a kivezetés helyett úgy alakítsák át, hogy a most érvényes védett ár maradjon meg árplafonként. Magyar Péter miniszterelnök szerda este jelentette be, hogy a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagár kivezetését, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. Részletes jelentést adott ki az Európai Természetes Fürdőhelyek 2025-ös vízminőségéről az Európai Környezetvédelmi Ügynökség. Összesen több mint 22 ezer strandot vizsgáltak, ezeknek 85%-a kiváló minősítést kapott, és csak 1,5%-uk kapott rossz értékelést. A folyók és tavak vízminőségében Ausztria, Finnország és Dánia végzett az élen. Az uniós átlag szerint a belvizek több mint 78%-án kiváló a vízminőség. A magyar folyóknak és tavak azonban csak a 64%-a kapott kiváló minősítést, közel 22%-ukon jó a víz, és csak a strandok 1,5%-án rossz. A fürdőhelyek közel 10%-át nem minősítették. Magyarország csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez, közölte az élőkörnyezetért felelős minisztérium szerdán az MTI-vel. Kiemelték, az erdők védelme és fenntartható hasznosítása olyan közös ügy, amely országhatárokon átnyúló kezdeményezéseket és összehangolt szakpolitikai fellépést igényel. Ezért Magyarország csatlakozott a stockholmi miniszteri nyilatkozathoz, amelyet a Forest Europe 10. miniszteri konferenciáján írtak alá az európai államok képviselői júniusban. A dokumentum aláírásával Magyarország is megerősítette elkötelezettségét a fenntartható erdőgazdálkodás, az erdők ellenálló képességének növelése mellett. Jövő héten beterjeszti a kormány az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Ezt Magyar Péter kormányfő jelentette be a közösségi oldalán. A kormányfő úgy fogalmazott, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz.
2: Rádió Antrit időjárás.
3: Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, északkeleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőmű építés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés. Rádió Antrit közlekedés.
0: 14 óra után járunk. Kereken 4 perccel meghoztam a legfontosabb közlekedési infokat az utakról. Nézzük, hogy mi a helyzet. Vannak munkálatok a környéken, például az M6-os autópályán a Bátaszék vonalától egészen délfele. A Budapest felé tartó oldalt érinti egyébként a lezárás a leállósáv, valamint egy forgalmi sáv nem járható, és arrafele óvatosan, mert reggel történt is emiatt ott egy baleset. Ezen kívül még a 6-os úton tevékenykednek, kaszálás egészen pontosan a munkacím, ez az északi körforgalomtól egészen Dunaszentgyörgyig tart. Az M6-oson is még van munkálat, híd és átereszt javítás karbantartás van folyamatban, az M6-os M9-es csomópontja, valamint a tolnai fellehajtók között, és egyébként ilyen kaszálási munkákat végeznek még a 65-ös főúton, Harc és Zomba között, valamint Siogárd bekötő útján is. Kesejűsnél érdemes még figyelni, ha arra jár, akkor ott útmenti növényzet gondozása zajlik, emiatt a félpályás lezárás, amire számítania kell, és Alsónánál is félpályában korlátozzák a járható útszakaszt útkarbantartási munkálatok miatt. Közelítve a városra, azt látom, hogy leginkább az újvárosi templom előtti szakaszon, valamint a volt tanítóképző előtti kereszteződésben élénkült meg a forgalom, de nagyon nagy az autósor a Szent István téren és a kórházi kápolnánál is, a lámpa fogja a forgalmat. Ezen kívül a csatári torok, ami be van dugulva, ott hát szinte mindig a csatári körforgalomba elég nehéz be és kihajtani, illetve a volántelepi lámpák is fogják a forgalmat az elkerülőn. Rendőről, trafiról érkezett bejelentés, de ami fontosabb, az 55-ös főúton Pörbölyd után egy nagyobb balesetet jelentettek ráadásul, ahol már kint van a rendőr is, és egészen akadozik a forgalom. Persze trafi is van, itt Szekszárdon az újvárosi temetőnél készítenek igencsak drága képeket, úgyhogy javaslom, ne legyen olyan nehéz ma a lába. Egyébként pedig, ha lát valami szokatlant, vagy tapasztal valami olyat, amit megosztana velünk esetleg utastársaival, akkor csöröket a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy akár SMS Viber üzenet formájában is dobhat egy üzenetet a 30-as 944-44-re. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit FM 101.
0: És akkor a közlekedés letudva érkezhetnek vissza a legnagyobbak. Én Vörös Levente vagyok, és egy fiatal német énekes dalszerzőt hoztam elsőként. Kamrád énekel nálunk, ez tőle a Be Mine.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkát.

Nation of

Coldplay és a Higher Power Radio Antwitban 14-19-kor. Most éppen egy kicsit felhős időben, de a kedvünket ez nem lombozhatja le. Főleg azért, mert mielőtt rákukkantunk az időjárásra, még érkeznek a legnagyobbak. Ha van jó alternatív rockdal, és miért ne lenne, akkor ez most egy lesz közülük. A The Rasmus Pengert, ez az In The Shadows.

0: Cady Grant és a Give Me Hope Joanna, de jó kis dal volt ez itt az Antriton. 14 óra 31 a pontos időnk, június 18-án járunk, és hát a hangulat az fergeteges volt. Én azt hiszem, hogy egy kicsit visszarepültünk és lazultunk egyet a 80-as években. Na, az időjárás viszont most kevésbé mondható annak, mert hogy felhők jöttek és elment a napsütés, de azért a meleg megmaradt, 32 fokot mutatnak odakint a hőmérők. Ezen kívül nyilván majd a folytatásban elmennek a felhők, 18-19 óra környékén pedig még mindig 31 fok lesz, úgyhogy elég meleg, az éjszaka pedig 16 Celsiusig hűl a hőmérséklet. Ezen kívül holnap majd hasonló időre lehet számítani, napsütéssel, UV-sugárzással, és már reggel 7 órakor is 25 fokkal. Szél a szerencsére annyira nincsen, úgyhogy talán meg se említem. A nyári ruhát viszont ajánlja az időkép, mindenképpen rövid nadrág, szoknya, meg egy rövid felső pulcsi nem nagyon kell. Esernyőt is javasol mellé az internetes oldal, ám én nem gondolom, hogy itt esni fog, és egyébként nem is értem, mert nem is írja. Pollen jelentésre tekintve a pázsitfű félék időszakában vagyunk, így azok és a csalánfélék, valamint a gombák közepesen vannak jelen a levegőben. Ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához, mert az allergia az nem játék. Egyébként frontmentes az időnk, a melegedés viszont egyre nagyobb hatással van a szervezetünkre, úgyhogy ez majd fokozottan érvényes lesz a következő napokban is, mert hogy a legmelegebb órákban vágyattabbak, tompábbak lehetünk, és megnövekedhet még a reakció idő is. Sok napsütés viszont van, jó hatással a hangulatunkra, hát most éppen nincsen, de egyébként amikor van, akkor jó hatással a hangulatunkra, a közérzetünkre, illetve az UV-sugárzásra is rendkívül figyelni kell, mert az bizony erős, 10 és 16 óra között írják itt az időképen, úgyhogy gondoskodni kell a bőrünk megfelelő védelméről, meg persze az immunrendszerünk erősítéséről is, úgyhogy sok friss gyümölcs fogyasztása ajánlott, és a megfelelő mennyiségű folyadék bevitele, ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, víz, nem szabad megvárni, amíg szomjasak leszünk, mert a testünk akkor már azt jelzi, hogy a kiszáradás szélén van. Úgyhogy ez minden, amit az időjárásról tudni kell, még a folytatásban remélhetőleg majd kisüt egy picit a nap, ha más nem, akkor itt az Antriton mindenképpen, mert hogy jönnek a dalok, amikkel mosolyoghatunk, meg énekelhetünk, például egy magyar kedvenccel, a Noxal, jön a Szeretem.
1: Szeretem az élet hajnali dalát.
0: De Ricky Martin is felforrósítja a hangulatot. Jön mindjárt a Living La Vida Loca.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
5: Várja Önt a Koreotech Autószerviz Bonyhádon, a Percel Mór utca 80-ban.
6: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló, hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
7: Haló! És a lóval mi lesz?
9: Elérkezett. A megújult CBA ismét várja vásárlóit. Szekszárdon a Veselényi utca 18 szám alatti CBA üzletünk 18-án, csütörtökön nyit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek Merkur CBA Facebook oldalunkon. Találkozzunk Szekszárdon a Veselényi utca 18-ban, a megújult CBA üzletben, június 18-án, csütörtökön 5.30-tól.
10: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Ennyi volt a reklám.
0: Vissza a legnagyobbakhoz, Ricky Martinnal megyünk tovább, aki nem csak hogy kétszeres Grammy díjas, de 4 Latin Grammy-vel is rendelkezik. A 98-as foci VB-re ért dalával lett híres, ami 60 országban is listavezető volt. A latin hangulat garantált, ez most tőle a Living La Vida Loca.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Jennifer Page sejmes hangjára csekkolunk itt az Antriton, ez volt a Crash, a kedvenceim, meg a tegnap slágerei között, és mielőtt elengednénk ezt az órát, felhívom még egyszer a figyelmét, mert hogy kaptunk megerősítést, hogy az újvárosi temetőnél kint vannak a rendőrök, úgyhogy arrafele óvatosan legyen egy kicsit kevésbé nehéz a lábam, így fogalmazok. A ma kedvenceim, meg a tegnap slágerei jönnek majd természetesen, most viszont Joli hozza a régiós a térség legfontosabb híreit, ebből informálódunk, aztán Jason Derulo indít a Take You Dancing-el. Let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
3: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
0: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Psst, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
4: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
5: Vármegyei ügyészeket díjaztak, múzeumok éjszakája a bártaszéki tűzoltóságon. Pénteken beköszönt a hőség. Jó napot kívánok, Jannel Gyuri vagyok. 2026. június 18-án csütörtökön 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Egy bonyhádi férfi 6 kamu albérlet hirdetéssel csapott be gyanútlan lakáskeresőket. Elsőként egy nő tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki 2025. decemberében adott fel valótlan tartalmú online hirdetést az általa lakott albérletre. A sértett megtekintette a lakást, majd két összegben előre elutalt 300 ezer forintot a férfi barátnőjének a számla számára. A szerződést nem kötötték meg, majd a hirdető elérhetetlenné vált és a pénzt sem utalta vissza. A jelenleg 22 éves férfi a következő hónapokban még 5-ször adott fel kamu albérlet hirdetéseket, más-más néven és különböző számlaszámokra kérte az előlegeket 30 ezer és 120 ezer forint közötti összegekben. A nyomozás adatai szerint a csaló az ismerőseitől kér szívességet, a számlaszámaikra utalt pénzeket ATM-ből vetette fel velük, majd felélte az összegeket. A gyanúsított feltáró jellegű beismerő vallomást tett, a napokban fejezték be az eljárást a szekszárdi rendőrkapitányságon, és az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek. A rendőrség kéri, hogy az online vásárlások során is legyenek óvatosak és egészségesen gyanakvók. Ha valami túl szép, hogy igaz legyen, valószínűleg csalás lehet. Minden év június 10. napja az ügyészség ünnepnapja. Az ez alkalomból megrendezett központi ünnepségen Tolna vármegyei ügyészeket díjaztak. Az elismerésekről dr. Kisivet főügyészségi ügyészt, szóvivőt kérdeztük.
6: 1991 óta minden évben június 10. napja az ügyészség napja, az ügyészség ünnepnapja, ugyanis 1871-ben ezen a napon hirdették ki az első magyar királyi ügyészségi törvényt, amelyen létrejött az önálló modern ügyészi szervezet. Idén ebből az alkalomból június 16-án tartottak a legfőbb ügyészségen központi ünnepséget, ahol dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész úr mondott köszöntőt, majd átadta a szakmai elismeréseket és a díjakat. Tolna vármegye ügyészségi alkalmazottai közül a legfőbb ügyész úr Magyar István díjban részesítette Izsákné dr. Csordás Anita Tamási járási vezetőügyész, a kivételes szorgalommal, kiváló szakmaisággal, jó elméleti és gyakorlati felkészültséggel, valamint elkötelezett hivatástudattal végzett munkájáért. Továbbá főtanácsosi címet adományozott Rácz Renáta főügyészségi tisztviselőnek, kiemelkedő szakszerűséggel, példaértékű szorgalommal és szintén elkötelezett hivatástudattal végzett munkájáért. A legfőbb ügyészség minden évben meghirdeti a Kozma Sándor tudományos pályázatot, melyen idén elért eredményéért dicséretben részesült dr. Schubert Bálint, szekszárdi járási ügyészségi alügyész, amit ugyancsak a központi ünnepségen vehetett át. A Tolna vármegyei főügyészség helyi ünnepséget is tartott az ügyészség napja alkalmából, mégpedig az Alsó-Mocsaládon szervezett közös kirándulás alkalmával. Itt dr. Kaszás Gabriella Erzsébet főügyész úrnő köszöntötte a munkatársakat, és saját hatáskörben három kollégánknak adományozott eredményes munkáért oklevelet, mégpedig dr. Szabó Tímea és dr. Berta Réka szekszárdi járási ügyészségi ügyészeknek, valamint Domokos Antal főügyészségi tisztviselőnek.
5: Bonyhád új sport és közösségi térrel gazdagodott, elkészült a város kerékpáros pumpapályája az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. Támogatásával. A beruházás összesen 54,7 millió forintos költségvetésből valósult meg az Aktív Magyarország program 60%-os támogatási intenzitása mellett. A pumpapálya egy speciálisan kialakított szilárd burkolatú körpálya, amely hullámokkal, dombokkal és döntött kanyarokkal teszi izgalmassá a mozgást. A létesítmény nem csak a fiatalokat, hanem minden korosztály sportkedvelő tagját várja. A pálya különlegessége, hogy használata során a haladás tekerés nélkül úgynevezett pumpáló mozdulatokkal érhető el, így kerékpárral, rollerrel, gördeszkával vagy görkocsolyával egyaránt élvezhető. A szabályok betartása mellett a pumpapálya biztonságos, aktív és élménydús kikapcsolódási lehetőséget kínál a szabadban, miközben közösségi találkozó helyként is szolgál. Az új létesítmény hozzájárul az egészséges életmód népszerűsítéséhez, valamint a helyi sport és szabadidős kínálat bővítéséhez. A Babits Mihály Általános Iskola Facebook oldaláról tudtuk meg, hogy a szekszárdi tankerületi központ igazgatója pedagógus nap alkalmából rangos elismerésekbe részesítette az intézmény munkatársait. Babusné Csapó Erika magyar nyelv és irodalom történelem szakos tanár, a szekszárdi tankerületi központ kiváló pedagógusa kitüntetést vehette át kimagasló szakmai munkájának elismeréseként. Rudolf Rozália, a szekszárdi tankerületi központ kiváló dolgozója kitüntetésbe részesült, lelkiismeretes és példaértékű munkájáért. Az ünnepségen emléklapot vehetett át Máté Józsefné, aki ebben a tanévben vonult nyugdíjba. Az elismerésekhez mi is gratulálunk. Szombaton este a bátaszéki tűzoltók kinyitják a parancsnokság kapuit és várnak minden érdeklődőt, akik szeretnének megismerkedni a tűzoltóság munkájával. A részletekről Ill József tűzoltó parancsnokot hallja.
7: Már sok-sok éve idén is megrendezésre kerül a múzeumok éjszakája, és ehhez az eseménysorozathoz társult a bátaszéki tűzoltóság is. Ez 20-án este 18 órától egészen 24 óráig látogatható Bátaszéken a Hunyadi utca 46-os szám alatt. Itt a kedves látogatók megismerhetnek a tűzoltó hagyományokkal, lesz egy tárlatunk, ahol a tűzoltóság múltját és jelenét ismerhetik meg, illetve megismerkedhetnek a laktanyával, hogy honnan indulnak a tűzoltók egy káresethez, hol, hogy telnek itt a mindennapjaik. Terveink szerint óránként lesz egy próbariasztás, tehát meg tudják nézni azt, hogy milyen az, mikor beérkezik hozzánk egy riasztás, milyen gyorsan kell a tűzoltóknak felvenni a szakfelszerelésüket, és elindulni a káresemény felszámolására. Lehetőség lesz a tűzoltóautókat közelebbről megtekinteni, megnézni rajta az eszközöket, kicsit a kezükbe venni, el fogjuk magyarázni, hogy mi mire is való, be lehet ülni a tűzoltóautókba, illetve lehetőség lesz arra, hogy az egyik tartalék eszközünkkel, ami nem riasztható, kisebb gyerekek beüljenek, és egy kört visszük őket itt a városba. Lesz egy füstsátorunk, ami minden évben nagy siker. Itt meg lehet ismerni azt, hogy milyen egy füsttel telített helyiségbe a behatolás. El fogjuk mindenkinek magyarázni, hogy hogy viselkedünk esetleg, hogyha egy ilyen káresemény történne bárkivel, akkor tudja, hogy egy ilyen rendkívüli helyzetben hogy is kell viselkedni. Tovább lesz egy VR szemüvegünk. Ezen a VR szemüvegen megnézhetik egy családnak a mindennapjait, akikkel egy tűzeset fog történni, és hogyan reagálják le, hogy történik meg a kimentésük, a tűzoltók hogyan avatkoznak be, ezt egy ilyen VR környezetben lesz lehetőség kipróbálni, illetve lehetőség lesz arra, ami számunkra eddigi években nem volt, hogy egy helyi vállalkozás vállalja, hogy lakossági célú tűzoltókészüléket átvizsgálását itt a helyszínen, a múzeumok éjszakáján díjmentesen el fogjuk végezni. Tehát a lakosság, hogyha valaki rendelkezik tűzoltókészüléket, hozzá nyugodtan magára, és díjmentesen el fogjuk vizsgálni.
5: Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, északkeleten esetleg zivatar. A légmozgás néhol élénkülhet meg. Szekszárdon pénteken hajnalban 17, napközben 32 fok várható.
1: Ezek voltak a Rádió Ancit regionális hírei.
5: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit, FM 101.
0: Köszönjük szépen Jolinak a híreket, 15 óra után járunk már, én Vörös Levente vagyok, még 3 óránk van, abból már csak egy a melóban. Jason Derulo igyekszik ezt egy kicsit könnyebbé tenni, ez tőlem a Take You Dancing.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

Nem minden farka, szarka, farka, tarka, vagy valahogy így tartja a mondás, meg persze a Kowalski meg a Vegadala egészen 2006-ból, amire szórakoztunk itt az Antriton, a folytatásban is ezt tesszük majd, hiszen a ma kedvencei és a tegnap slágerei érkeznek, miközben az újvárosi temetőnél meg trafiznak, szóval nehogy a dal hatására megcsúszson az a pedál. Dovlu énekel, ez már a Habits.

0: a Bosszon. És a One in a Million. Ez volt itt az Antriton 15 óra 31-kor június 18-án, amikor is csütörtökön vált a mozi, és itt Szexárdon újabb filmek kerülnek terítékre. A Vibráló szerelem már 17 órától lesz látható, ez egy szinkronizált francia vígjáték 95 perc, illetve a Szürke zóna is érkezik 19.30-tól Guy Ritchie legújabb filmje Harry Cavill-lel például a főszerepben, úgyhogy ez 19.30-tól látható egészen a hétvégén, valamint kedden, illetve szerdán még. És érkezik a Toy Story 5, az egyik legjobban várt animációs film az évben, holnaptól lesz látható, egészen a hétvégén 15 órásig kezdettel. A játékok visszatérnek és új kihívással találják szemben magukat a technológiával. Buzz, Woody, Jesse és a banda többi tagjának feladata egyre másra nehezedik, miközben a vadonatúj vetértással küzdenek a gyermekek figyelméért. Ez a rövid sztori, és egyébként mától látható Magyarországon a mozikban, úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy igazi premier film, holnaptól tehát 15 órakor már Szexárdon is debütál. Én kívánok a filmekhez jó szórakozást, bővebb információkért pedig érdemes ellátogatni a szexardagora.hu oldalra. Nálunk pedig érkeznek a dalok, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, például My Smith és a Stargazing is mindjárt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Pali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szexárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szexárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szexárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szexárdon. 30 491 80 82.
6: Csúcs technológia Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mindaz önegészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szexárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
8: Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket!
9: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow! Dobd be hétfőket!
10: A nyitrai csoport szexárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld el önéletrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szexárd. Pásztor utca 8.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Szól az Antrit benne a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, pont olyanokkal, mint a most következő dalok. Egy a 80-as, egy pedig a 90-es évekből. Előttük viszont még egy friss favorit érkezik. Ő My Smith és a Stargazing.
1: Vissza a zenéhez. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

A Bon Jovi és a Keep the Faith 1992-ből elszólt utoljára itt az Antriton a 15 óra perceiben, mert hogy 3 perc múlva már a 16-nál járunk, ez pedig azt is jelenti, hogy sokan ilyenkor kicsekkolnak a munkahelyről, milyen szerencsések, ugye? Aztán nekik is, meg persze azoknak is, akik éppen közlekednek az utakon, hozom majd a legfontosabb útinfókat, előbb viszont még a hírekből informálódunk, és Lola Young is érkezik majd, ez lesz tőle a One Thing a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Figyelem, Tolna vármegye! Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék, a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagykoncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken, a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 0 4-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Mindhárom mobil szolgáltató árat emel. Meghallgatta a bizottság az új országos rendőrfőkapitány jelöltet. Elhalasztanák az új örökbefogadási rendszer bevezetését. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Magyar Telekom a van és a jettel is bejelentette már, hogy emelni fog az árain, lejár ugyanis a díjemelési moratórium, amelyet a cégek tavaly vállaltak kormányzati nyomásra, írja a hvg.hu. A díjemelést a céges kommunikációban a Telekom díjkorrekciónak, a jettel díjváltozásnak nevezi. A változás a tavalyi inflációval megegyező mértékű 4,4%-os lesz. A módosított havidíjakat tartalmazó első számlát augusztusban, az eddig megszokott számlázási időszakban készítik el a cégek, vagyis hiába szerepel az a hírekben, hogy július 1-től jön a díjemelés, az ügyfelek először augusztusban fizetik az új díjakat, írja a lap. Emberközpontú és eredménycentrikus rendőrség kialakítását szorgalmazza Mecser Tamás dandártábornok, akit Posvai Gábor belügyminiszter jelölt az országos rendőrfőkapitányi posztra. Mecser Tamás fontosnak nevezte az állomány létszámának stabilizálását és bővítését, a tiszti-tiszt helyettesi utánpótlás és a kapitányságok megerősítését. A dandártábornok elismerte, hogy a rendőrség minden területen létszámhiánnyal küzd, az elvándorlás pedig különösen a nyugdíjszabályok megváltoztatása után erősödött fel. Szerint a létszámhiány egy tényleges életpályamodell kialakításával szüntethető meg. Mecser a tekkel kapcsolatos kérdésekre is válaszolt, a bizottság végül 7 igen szavazattal támogatta a kinevezését. Elhalasztaná az egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését a Tisza párt. Erről nyújtottak be törvénymódosító javaslatot. A parlament honlapjára felkerült indítvány szerint a rendszer a tervezett július 1-e helyett csak jövő év január 1-én indulna el. Az indoklás szerint az informatikai rendszerek teljes adatmigrációja és stabil működése, valamint az egységes országos protokollok gyakorlati alkalmazása a jelenlegi határidőig nem garantálható. A képviselők szerint további szakmai és adminisztratív felkészülési időre van szükség. Amennyiben az országgyűlés elfogadja a módosítást, az a kihirdetését követő napon hatályba lép. A megszokottnál jóval hangosabb a Bakony, harci gyakorlatok zajlanak a Hajmáskéri, Gyulafirátóti, Bakonykúti és Tótvázsonyi gyakorlótereken, éles lövészetek, aknavetős gyakorlatok, drónos kiképzések és ejtőernyős műveletek zajlanak, több esetben az éjszakai órákban is. A hónap végén kezdődik a Brave Warrior 2026 nemzetközi hadgyakorlat, amely repülőgépek, helikopterek és drónok részvételével július közepéig tart. A legnagyobb katonai mozgás június 22-e és július 12-e között várható, amikor több gyakorlat párhuzamosan zajlik a térségben. A lakosságnak fokozott zajterhelésre, katonai konvojokra és időszakos útlezárásokra kell számítania, különösen Várpalota, Hajmáskér, Gyulafirátót és Bakonykút környékén.
1: Rádió Antrit időjárás.
7: Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő homolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, északkeleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit közlekedés.
8: Így bizony közlekedünk, mert hogy 4 perccel elmúlt 16 óra, és akkor irány haza szerencsésebbeknek, meg persze az úton lévőknek is hozom a legfontosabb információkat, mert hogy vannak munkálatok állandó jelleggel, ezekre érdemes figyelni, főként az M6-os autópályán, az M6-M9-es csomópontja, valamint a Tolnai fellehajtó között a Budapest felé tartó oldalon sáv elhúzásos terelés van érvényben, itt híd és áteresz javítás, karbantartás zajlik. Ezen kívül még az M6-oson munkálkodnak, aszfaltoznak egészen pontosan a 163-as, valamint a 167-es kilométerek között, a leálló sávot és egy forgalmi sávot le is zártak, ez Bátaszék vonalában van, és egészen a vármegye határ fele húzódik ez a szakasz, majd arra fele pedig óvatosan, mert hogy az aszfaltozás miatt ugye vannak ott terelések, meg mindenféle, reggel volt belőle baleset is, tehát tényleg odafigyeléssel járjon arra. Ezen kívül még útkarbantartási munkák vannak Alsónánál, emiatt a félpályás lezárás arrafele. A városra közelítve pedig azt látom, hogy az Újvárosi templom előtt megélénkül a forgalom, illetve a központban is, legfőképpen a Szent István tér felé, valamint a Bezerédi utca alja és a Kórházi kápolna kereszteződése az, ami kifejezetten zsúfolt. Ezen kívül még a Csatári torokba ilyenkor nehéz kibehajtani ott a körforgalomban, illetve a volántelepi lámpáktól egészen az autóbuszállomás vasútállomás közötti szakaszig piroslik az elkerülő út is, úgyhogy arra is igencsak sokan vannak. Rendőrökről kaptunk bejelentést többről is, egy megerősítést is kaptunk hallgatónktól, hogy az Újvárosi templomnál mérnek Szekszárd belterületén, ezen kívül a 6-os úton vannak, Mecsek-Nádasnál, hogyha esetleg Pécs felé haladnak, akkor mindenképpen figyeljen, illetve a 63-ason Szedres előtt, a 65-ösön pedig Zomba után vannak kint a rendőrei, úgyhogy arra készülnek drága-drága képek, óvatosan tehát, meg persze körültekintően, és ha lát valami szokatlant, akkor csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy akár SMS Viber formájában is megoszthatja velünk a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk!
1: Rádió Antrit FM 101.
8: És akkor letudva az útinfó, jöhetnek hát a dalok a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig egy fiatal hölgyet hoztam, aki igencsak erőteljes hangjával indítja óránkat, Lola Young és a One Thing.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos

0: Rádió Andrét FM 105.1.
1: Ay.

Despacito! Luis Fonzi és Daddy Yankee egy igazi nyári slágerrel a Despacitoval itt az Antriton. 2017 legnézettebb videója egyébként a YouTube-on, meg egy sírön Shape of You-ját is sikerült legyűrnie, úgyhogy szinte mindenki megutálta a végén, mert annyit játszották, de így azért pár év távlatából azt hiszem el lehet rá szórakozni, ahogy a Maroon 5 felvételére is, ez már tőlük a This Love.

0: Crystal és a Sosem múlik el. Ez volt itt az Antriton, 16 óra 35 a pontos időnk. Én pedig hoztam egy olyan dolgot, ami hát azt hiszik, hogy sosem múlik el, legalábbis amikor éppenséggel benne vagyunk, ez pedig a csuklás. Nem tudom, hogy jártam már úgy, hogy egy olyan helyen kezdett el csuklani, ahol hát igen, csak kellemetlen lett a sztori, és azt hitte, hogy sosem fog elmondni. Na hát ezzel én pont így szoktam lenni, mielőtt itt elkezdek megszólalni, de a lényeg, hogy van a csuklás elfolytására egy nagyon-nagyon jó módszer, illetve több jó módszer, és ki kell tapasztalni, hogy kinek mi szokott bejönni. Ugye, amit tudni kell róla, hogy az a rekeszizmunknak az önkéntelen összerándulása, leggyakrabban a túl gyors evés, a szénsavas italok, vagy akár a hirtelen hőmérséklet változás váltja ki. Ezt egyébként én se tudtam egészen a mai napig, de utána néztem, és bizony az is kiválthatja, pláne ilyenkor, amikor a klíma is megy bent, kint nagyon-nagyon meleg van, akkor simán kiválthatja a csuklás rohamokat is akár. Úgyhogy van pár olyan módszer, amit most megosztok, mert érdemes ezzel foglalkozni. Például a mély levegő, ezt tanítják elsősorban, 10-15 másodpercig kell bent tartani, ez növeli a széndioxidot a vérben, ami pedig leállítja magát a görcsöt. Vagy ott van még a nyelés trükk, a pohár, hideg víz, nagy kortyokban, szünet nélkül, éppenséggel vagy egy kiskanál cukor per citromlé, de ugye ez azért jó, mert újraindítja magát a nyelési ingert, illetve a rekeszizomért felelős ideget. Van még a figyelemelterelés vagy az ijesztgetés, ugye ha valaki megijeszt minket, vagy éppenséggel mi megijesztünk valakit, aki csuklik, akkor az emberben prioritást vált, és elfelejt csuklani. Hát ilyen is van. De egyébként vannak még ilyen vicces módszerek, mint mondjuk Dávid kollégámnak az egyik barátja szokott alkalmazni. Egyik kéz az ajtófélfánál felfelé néz, és akkor egy fél liter vizet egy húzamban kell meginni. Hát nem tudom, hogy megfelelő módszere mindenkinek. Én egyszer kipróbáltam, akkor mondjuk pont bejött. Na de vannak még ilyenek, érdemes utána nézni a neten, hogyha esetleg csuklás roham keringeti, akkor mindenképpen tudjon rá reagálni. Mi pedig reagálunk a dalokra, és azt mondom rájuk, hogy igen, csak szuperek. Cher és az All or Nothing, ez is szól mindjárt, ne menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Elérkezett. A megújult CBA ismét várja vásárlóit. Szekszárdon a Veselényi utca 18 szám alatti CBA üzletünk 18-án, csütörtökön nyit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek Merkur CBA Facebook oldalunkon. Találkozzunk Szekszárdon a Veselényi utca 18-ban, a megújult CBA üzletben, június 18-án, csütörtökön 5.30-tól.
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységet.

0: Idősebb autókra szakosodott, és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
1: Várja Önt a Koreotek Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
2: Ennyi volt a reklám!
3: Egy igazi popdíva érkezik, akinek pályafutása több mint 6 évtizedet ölel fel. A pop istennőjeként tartják számon, de Emmy, Grammy, Oscar és még Golden Globe díjjal is rendelkezik. Ő Cher, és az All or Nothing, itt az Antriton.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Radio Antrit.
1: It ain't no country club either.

0: Craig David és a Walking Away, ami utoljára szólt itt az Antriton. 16 óra utolsó perceiben járunk, hamarosan már a 17 kapuján kopogtatunk, úgyhogy gyorsan érkeznek a hírek, aztán természetesen még az utolsó 60 percünket is megtoljuk. Spice Girls, Wannabe, ezzel indulunk majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Figyelem, Tolna vármegye! Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék, a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken, a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
6: Mind a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország
1: és a világ legfontosabb hírei.
2: Ez a Rádió Andrét.
7: Gyilkossággal fenyegette meg anyját egy 19 éves férfi. Orbán Viktor szerint Brüsszelt meg kell reformálni. Egyre kevesebb levendulát termesztenek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Őrizetbe vettek a rendőrök egy fiatalembert, aki Tiszaróföldön gyilkossággal fenyegette meg édesanyját és annak párját, majd tüzet okozott lakásukban, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság az MT-vel. A 19 éves fiatalember több liter benzint locsolt szét anyja és annak élettársa hálószobájában, mert azok megtagadták, hogy pénzt adjanak neki. A szétlocsolt benzin belobbant, írták. A nyomozók őrizetbe vették a férfit és kezdeményezték letartóztatását. A gyanúsított részben elismerte tettét áll a közleményben, a rendőrfőkapitányság emberölés büntet kísérlete miatt rendelt el nyomozást. A választási vereség óta először tartott nemzetközi sajtótájékoztatót Brüsszelben Orbán Viktor volt kormányfő, a Fidesz elnöke a Patrióták Európáért vezetőinek találkozójára érkezett a belga fővárosba. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a Fidesz nem változtat a külpolitikáján, Brüsszelt meg kell reformálni, és kiemelten fontosnak tartja, hogy Magyarországra továbbra se engedjenek be migránsokat. Közölte azt is, csak a labdarúgó világbajnokság elődöntőire és döntőire utazik az Egyesült Államokba. Magyarországon a levendula termesztési területe az elmúlt években folyamatosan csökkent. 2025-ben 170 hektáron termesztették a növényt, főként szárított virágdrog vagy illóolaj előállításáért. A legnagyobb termőterületek Pest, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyében vannak, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Gyógynövényszövetség és Terméktanács közös közleményben az MT-vel. Felidézték, hogy Magyarországon a levendula jellemzően június és július között virágzik, az optimális és betakarítási idő viszonylag rövid, egy hét. A levágott virágokat szárítják, vagy illóolaj lepárlásra használják. Magyarországon a leggyakrabban ültetett faj a francia levendula, amely télálló, intenzív illatú, magas illóolaj tartalmú. A 9. legmelegebb és a 3. legszárazabb volt az idei tavasz 1901 óta, közölte a Hungarometa honlapján. Az évszakról készített videó szerint az idei tavasz országos átlagban 1 Celsius fokkal volt melegebb a szokásosnál. A középhőmérséklet elérte a 12,1 Celsius fokot, ezzel a 20. század kezdete óta a 9. legmelegebb tavasznak bizonyult. A tavasz hónapjai közül a március emelkedett ki leginkább, hiszen 2,5 Celsius fokkal haladta meg az átlagot, és ezzel a 8. legmelegebb március lett 1901 óta. A Hungaromet előzetes adatai alapján az évszak csapadék összege országos átlagban 79,2 mm volt, ami az 1991-2020-as évek átlagának csupán 57%-a.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő homolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, északkeleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Az utolsó kanyarra fordultunk a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel itt az Antriton. Én Vörös Levente vagyok, és egy óránk van már csak hátra közösen. Ezt a 60 percet pedig a Spice Girls nyitja, ez a Wannabe.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

Mike Posner és a Cooler The Me a Radio Antriton. Mekkora dal ez is, sőt a keletkezése is megér egy jó kis sztorizást, mert ha valaki ott hagyja az egyetemet, hogy később énekes legyen, az már izginek hangzik, legalábbis a kaland, amin keresztül megy. Az viszont még inkább megér pár szót, ami most következik. A világ egyik, hanem a legismertebb fiú bandája, akikért milliók rajongtak és rajonganak a mai napig. Jön Nick, Howie, Brian, AJ és Kevin, vagy ahogy mindenki ismeri őket, a Backstreet Boys és az I Want It That Way a 105-en.

0: Avril Lavigne és a Complicated, mint az Antriton. 17 óra 31 a pontos időnk, június 18-án járunk, és beköszöntött a nyár most már másodjára is, mert hogy a héten újra kánikula várható, főleg majd a hét vége fele, ez 35-30 fokot is jelent, és ilyenkor azért elgondolkozik az ember azon, hogy igen, beszereltette a klímát évekkel ezelőtt, most használni is lehet, sőt, hát nagy valószínűséggel kell is, mert bizony-bizony nagyon gyorsan fel tud forrósodni egy lakás, egy ház, vagy éppenséggel az autó, mert az autóban is van ugye klíma, már ugye a legtöbbségében. Ami viszont nagyon fontos, hogy ezt a klímát tudjuk is, hogy kell használni, mert vannak szabályok, amiket be kell tartani, hogy ne betegedjen meg az ember, ennyire egyszerű a dolog. A bűvös 5-6 fokos szabály az egyik ilyen, a kinti és benti hőmérsékletet kell összevetni, legfeljebb 5-6 fok lehet a maximum különbség, de talán még a 8 belefér, tehát ha kint olyan 35 fok van, és ez nagy valószínűséggel lesz is szombaton vasárnap, akkor a lakásban, illetve a kocsiban a 27 fok is kellemes, de ugye a hősok megfázást is takarhat magában, illetve kötőhártya gyulladást és ízületi fájdalmakat okozhat, úgyhogy nem érdemes az alá menni. Ezen kívül érdemes karbantartást elvégezni, nagyon fontos, a klíma a sötét, nedves a belseje, a gombák és a baktériumoknak pedig ez tulajdonképpen a meleg ágya. Ha nincs évente legalább egyszer az autóban, illetve a lakásban is kitisztítva a klíma, akkor bizony a belélegzett spórák allergiát és tüdőgyulladást is okozhatnak, nem érdemes ezzel packezni. A másik pedig, illetve a harmadik, a légáramlás iránya. Soha ne irányítsuk a levegőt, a hideg levegőt közvetlenül magunkra, ez talán az egyik és legfontosabb, amit meg is tehetünk, mert a közvetlen jéghideg szél arc ideg zsábát és nyak, valamint válfájást is okozhat, a szemszárasságot már nem is említve. Úgyhogy ha nem szeretne ön is ilyen csodálatos betegségekkel, meg mindenféle egyéb tünettel küszködni, akkor érdemes ezt a három legfontosabb szabályt betartani, és természetesen felkészülni a nyárra, mert bizony meleg lesz. Mi pedig felkészülünk a dalokra, mert hogy érkezik DJ Bobo és a Prey, akivel a 90-es évek diszkós lágerei közé csapunk majd. Elő viszont még Dua Lipa is énekel. A Be The One-nal várom pillanatokon belül.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Bali! Hozd már a föld nedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem.
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a föld nedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30491, 80-82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30491, 80-82.
6: Haló!
7: Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüveg kereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
9: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Psst, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Jön a koszovói albán származású énekesnő, aki modellként kezdte karrierjét, majd 2017-ben kiadta a saját magáról elnevezett albumát. Épp csak 30 éves, de már több díjat is bezsebelt pár toplista elsőséggel együtt. Ő Dua Lipa, és a Be The One, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Gwen Stefani meg Rákon közös zárja az utolsó óránkat a mai napon. Már csak pár perc van vissza 18 óráig, úgyhogy én búcsúzom. Viszont holnap reggel Dávid várja majd, 6 órakor vele ébredezhet, és 7 órakor megérkezem én is. Egy kicsit szokatlan felállás lesz, de majd elröhögcsélünk itt a reggelben. Várjuk természetesen majd az ön hozzászólását is 8 órakor a 74-es körzet 444-444-es számon. Oszthatja meg velünk, hogy mit gondol. Aztán egy kis szünetet követően délután 13 órakor újra a mikrofon elé járulok, hogy a héten utoljára együtt rádiózunk. Most viszont búcsúzom, a folytatásban kívánok további szép estét és jó szórakozást. Vörös Levente kicsekkol, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
4: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
5: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow, Dompepe! Hétfőked!
6: A nyitrai csoport szexárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld el önéletrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szexárd. Pásztor utca 8.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd. Az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Terv szerint halad az Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka. Az EBRD alelnökével találkozott Kármán András. Bankautomatákat robbantó férfit fogtak el Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kiválóan és terv szerint halad a Magyarországnak járó Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka, jelentette ki a munka koordinációjával megbízott közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön Budapesten a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, Magyarország június 9-én benyújtotta a helyreállítási és ellenálló képességi terv teljesen felülvizsgált új verzióját az Európai Bizottságnak. Jelenleg ennek a véleményezése zajlik, sok technikai kérdésről van szó, jegyezte meg, közölve azt is, hogy a napokban záruló egyeztetés után a terv nyilvános lesz. Emlékeztetett arra, hogy ebben energetikai, közlekedési, a kis és közepes vállalkozásokat segítő beruházásokat terveznek. A pénzügyminisztériumban fogadta Matteo Patronét, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank banki tevékenységekért felelős alelnökét, Kármán András pénzügyminiszter. A tárgyaláson a beruházások újraindítása és a KKV-k finanszírozásának erősítése volt a középpontban. Egyeztetés folyt arról is, hogyan működhet közre a bank a Magyarországnak járó uniós források minél hatékonyabb és eredményesebb felhasználásában, valamint hogyan járulhat hozzá az EBRD a beruházások újraindításához az elmúlt 4 év jelentős visszaesése után, különös tekintettel a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások finanszírozására, az innovatív és zöld beruházások ösztönzésére, valamint a versenyképesség erősítésére. Budapesten fogták el a terror elhárítási központ munkatársai azt a 28 éves szlovák férfit, aki a gyanú szerint több bankjegy kiadó automatát is felrobbantott hazájában. A szlovák és cseh hatóságok jelzései alapján a budapesti rendőrfőkapitányság nyomozói a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársaival közösen derítették fel az európai elfogató parancs alapján körözött férfi tartózkodási helyét. A gyanúsított a hazájában elkövetett májusi bűncselekmények után autóval menekült Budapestre, ahol egy fővárosi ingatlanban húzta meg magát. Az elfogást a terrorelhárítási központ egységei hajtották végre június 12-én, amikor a fegyveres rablásokért és más súlyos bűncselekményekért korábban már többször elítélt férfin egy ferencvárosi lakóház mély garázsában ütöttek rajta. A Generáli Gyereksziget június 19-e és 21-e között ingyenes családi programokkal nyitja meg a nyári szünetet a hajógyári szigeten. A háromnapos eseményen koncertek, bábelőadások, cirkuszi programok, kézműves foglalkozások és interaktív élmények várják a gyerekeket és a szülőket. Fellép többek között Halász Judit, a Kaláka, az Apacuka, a Kiskalász, a Belvárosi Betyárok és a Lóca együttes. Idén is lesz Kukutyin játékfalu, Karamella cirkuszvilág, állatsimogató és ugrálóvár, újdonságként pedig a közösségi mesealkotás érkezik többek között.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő homolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, északkeleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Elérkezett. A megújult CBA ismét várja vásárlóit. Szekszárdon a Veselényi utca 18 szám alatti CBA üzletünk 18-án. Csütörtökön nyit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek Merkel CBA Facebook oldalunkon. Találkozzunk Szekszárdon a Veselényi utca 18-ban, a megújult CBA üzletben június 18-án csütörtökön 5.30-tól.
2: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készleterejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
3: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
4: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Ennyi volt a reklám.
5: Andrét. Ez a Rádió Andrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repár szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
3: Várja Önt a Koreotek Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
4: Csúcs technológia Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az Ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az Ön egészsége.
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Átalakítja az új kormány a magyar rendészeti rendszert, kezdeményezik a hatósági benzinár kivezetését. Magyar Péterhez fordultak a közlekedési dolgozók. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Jelentős átalakítás előtt áll a magyar rendészeti rendszer, miután a kormány döntése értelmében jelenlegi formájában megszűnik a terrorelhárítási központ, és a jövőben az országos rendőrfőkapitányságon belül változatlan néven folytatja tevékenységét. A bejelentést Szondi Vanda kormány szóvívő tette a kabinet előző napi ülését követő csütörtöki tájékoztatón. A reform részeként a készenléti rendőrségből kiválik a Nemzeti Nyomozóiroda, miközben a 3 érintett szervezet a jövőben főigazgatói vezet és alatt működik tovább. A tervek szerint az átalakítási folyamat szeptemberre zárulhat le. A feladatkörök újraelosztása is része a reformnak. Ennek értelmében a TEC-hez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok, míg a Nemzeti Nyomozóiroda végzi majd a nyomozásokat, valamint a bűn- és terrorfelderítési tevékenységet. A készenléti rendőrség feladata lesz az objektumvédelem, a tűzszerészeti tevékenység, tovább a rendezvények biztosítása. A kormány kezdeményezi a hatósági üzemanyagár kivezetését, jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A lépést a forint erősödése és a csökkenő olajárak tették lehetővé, aminek köszönhetően a hazai kutak többségénél már a korábban rögzített árszint alatt lehet tankolni. Kapitány István a közösségi oldalára feltöltött videójában arról beszélt, hogy a magyar fizetőeszköz rég nem látott mértékben erősödött, így a kedvező körülmények hatására megkezdődhet a hatósági árrendszer megszüntetése. A miniszter szerint a kabinet hamarosan benyújtja az ehhez szükséges jogszabálymódosítást az országgyűlésnek. A tárcavezető kiemelte, hogy a héten további árcsökkenésre lehet számítani a töltőállomásokon, ráadásul a jövedéki adó mérséklése, valamint a MOL csökkentett árrése a jövőben is érvényben marad. A közlekedési dolgozók Magyarországi Uniója nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz. A szakszervezet szakmai munkacsoport felállítását, a sztrájk jogfelülvizsgálatát és a korkedvezményes nyugdíj visszaállítását követeli. A szakszervezeti szövetség csütörtökön kiadott hivatalos sajtóközleménye szerint a közlekedésben dolgozók megbecsülése, a munkavállalói jogok megerősítése, valamint a biztonságos munkavégzés feltételeinek javítása már régen túlmutat az ágazati érdekeken. Ez össznemzeti, nemzetgazdasági kérdés. A szakpolitikai követeléseken túl szigorúbb büntetést kérnek a sofőröket érő támadások miatt. Előreláthatóan pénteken írják alá a felek az amerikai-iráni megállapodást. A még nem hitelesített dokumentum 14 pontban foglalja össze a béke feltételeit, és elemzők szerint a megállapodás voltaképpen amerikai vereséget jelent. Rögzíti, hogy az USA és Irán tiszteletben tartja egymás területi egységét, és nem avatkoznak be egymás belügyeibe. Amerika feloldja a blokádot és kivonja katonáit a térségből, valamint Irán megnyitja a hormuzi szorost. Amerika mellett régiós partnereivel létrehoz egy 300 milliárd dolláros alapot Irán fejlesztésére, Irán pedig megígéri, hogy nem fog soha atomfegyvert fejleszteni.
1: Rádió Andrét időjárás.
7: Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő homolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, északkeleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az eset.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
2: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
3: A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld elő életrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
4: Figyelem, Tolna vármegye! Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió.

percei és a tegnap slágerei csak itt, Szexárdon! Rádió Andrit!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Bali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
7: Haló! Haló!
8: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
7: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Kisiklott egy vonat első kocsija Újszásznál. Nagyot alkothatnak a vevők az ingatlanpiacon. A lelkiegészség témájában indít nyári videókampányt a Betesda Gyermekkórház. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kisiklott a 60-ból Szolnokra közlekedő vonat első kocsija kora délután Újszásznál az állomásra érkezéskor, közölte a vasúttársaság csütörtökön a MÁV Inform honlapján. A közlemény szerint a vonat első kocsijának első forgóváza siklott ki, személyi sérülés nem történt. A vonat utasait a katasztrófa védelem segítségével szállították le a szerelvényről és kísérték be az állomásra. Az elsődleges megállapítások alapján a vonat nem lépte túl a sebességkorlátozást, a mozdonyvezető a balesetet észlelve azonnal megállította a vonatot, a biztosító berendezés pedig rendben működött. Országosan gyakorlatilag stagnált idén tavasszal a lakáspiaci alkutere. A téli 5,9 után 5,8%-os volt az átlagos árengedmény, azaz az utoljára hirdetett irányár és a szerződéses ár közötti különbség, derül ki az OTP ingatlanpont által közvetített lakóingatlanok adataiból. A legjobb lehetőség az alkura továbbra is a községekben van, ott átlagosan 7,9%-kal olcsóbban keltek el az ingatlanok, mint amennyiért meghirdették őket. A főváros külön kategóriát képviselt, a 4%-os átlagos alku jelentős emelkedést jelent, a télen mért 2,9%-hoz képest. Utoljára 2,5 éve 2023 őszén voltak ennél kedvezőbb helyzetben a vásárlók. A lelkiegészség témájában indít nyári videósorozatot a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény gyermekpszichiáterei és pszichológusai által készített rövid videókban szó lesz a szorongásról, a teljesítménykényszerről, az önértékelésről, a segítségkérésről, a bizonyítványosztás körüli feszültségekről és a nyári magányról. A szakemberek szerint ilyenkor gyakran felerősödnek a teljesítménnyel, megfeleléssel és elfogadással kapcsolatos szorongások. Sok fiatal nem elsősorban a rossz jegyektől fél, hanem attól, hogy csalódást okoz a szüleinek, vagy hogy a teljesítménye alapján ítélik meg. A kampány célja, hogy a családok a vakáció idején is hiteles, könnyen érthető kapaszkodókat kapjanak a gyerekek lelki egészségének támogatásához, olvasható az intézmény közleményében. Szolnokon a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopterdandárnál hivatalosan is búcsút vettek a Mi-24-es harci és Mi-17-es szállító helikopterektől, írta a Honvédelmi Minisztérium a Facebook oldalán. Megfogalmazásuk szerint a legendás helikopter típusok évtizedeken át szolgálták a Magyar Honvédséget, meghatározó szerepet játszva a magyar katonai repülés történetében. A honvédelem.hu a helikopterek szerdai búcsúztatása kapcsán felidézte, a Mi-24-es helikoptereket 1978-ban állították rendszerbe Magyarországon. Először a Pajzs 79 gyakorlat keretében mutatkoztak be, majd 1980-ban került sor az első éles lövészetükre. A 80-as években 39 darab Mi-24-es volt szolgálatban.
1: Rádió Antrit időjárás.
2: Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő homolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, északkeleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este. Rádió Antrit.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Újraindul a visegrádi együttműködés, visszavonta Matolcsi György díszpolgári címét a kecskeméti közgyűlés, megszűnhet a normafai sípája, visszavonták az engedélyét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Újraindul a visegrádi együttműködés, miután a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a magyarországi meghívást. Így június 23-án Budapesten és Gödöllőn találkoznak a tagállamok vezetői, jelentette be Magyar Péter egy Facebook posztban. A tájékoztatás szerint a közelgő csúcs találkozó elsődleges célja a tagállamok közötti partnerség megújítása és a közös munka fellendítése. A kecskeméti közgyűlés visszavonta Matolcsi György díszpolgári címét, közölte az erről szóló indítvány benyújtó szövetség. A Híres Városért frakció a közösségi oldalán csütörtökön. A képviselőcsoport által benyújtott indítvány szerint azért kezdeményezték a Magyar Nemzeti Bank volt elnökének adományozott díszpolgári cím visszavonását, mert úgy vélik, az MNB ügy miatt Matolcsi méltatlanná vált a címre. Végül arról írtak, hogy a díszpolgári cím nem csak a múltbeli érdemek elismerése, hanem erkölcsi példamutatás is, ezért a város közössége joggal várja el, hogy Kecskemét legmagasabb kitüntetésének birtokosai személy és közéleti szerepvállalásukban egyaránt méltók legyenek e cím viselésére. A közlekedési dolgozók Magyarországi Uniója nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz. A szakszervezet szakmai munkacsoport felállítását, a sztrájk jogfelülvizsgálatát és a korkedvezményes nyugdíj visszaállítását követeli. A szakszervezeti szövetség csütörtökön kiadott hivatalos sajtóközleménye szerint a közlekedésben dolgozók megbecsülése, a munkavállalói jogok megerősítése, valamint a biztonságos munkavégzés feltételeinek javítása már régen túlmutat az ágazati érdekeken. Ez össznemzeti nemzetgazdasági kérdés. A szakpolitikai követeléseken túl szigorú büntetést kérnek a sofőröket érő támadások miatt. A Pest vármegyei kormányhivatal visszavonta a normafai szánkó, sífutó és gyereksípája működési engedélyét, számolt be a Normafa Parka Facebook oldalán csütörtökön. A kormányhivatal dokumentumából kiderül, hogy az engedély visszavonását a Védegylet Egyesület jogi képviselője kezdeményezte. A természetvédő szervezet már korábban is támadta a normafai sípáját, és többször, például 2023-ban sikerült is elérniük, hogy a bíróság megsemmisítse az engedélyeket. Szerintük a normafa már a tökéletesen alkalmatlan síelésre, ugyanis a budai hegyek klimatikus viszonyai, a tengerszint feletti 470 méteres magassága nem megfelelőek a mesterséges hó gyártására és megőrzésére, természetes hó pedig már nem igen esik, még a normafán sem. Szombaton várhatóan hőségriasztást rendelnek el Magyarországon, erről Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos beszélt a kormány szóvívői tájékoztatón. A következő napokban tartósan 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Hőségriasztást akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább 3 napon át meghaladja a 25 fokot, súlyosabb fokozatnál pedig a 27 fokot. A tisztifőorvos arra figyelmeztetett, hogy különösen a krónikus betegek, az idősek, a gyerekek, a légúti betegségben szenvedők és a szabadban dolgozók vannak veszélyben.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő homolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, északkeleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a zene.

0: az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Terv szerint halad az Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka. Az EBRD alelnökével találkozott Kármán András. Bankautomatákat robbantó férfit fogtak el Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kiválóan és terv szerint halad a Magyarországnak járó Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka, jelentette ki a munka koordinációjával megbízott közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön Budapesten a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, Magyarország június 9-én benyújtotta a helyreállítási és ellenálló képességi terv teljesen felülvizsgált új verzióját az Európai Bizottságnak. Jelenleg ennek a véleményezése zajlik, sok technikai kérdésről van szó, jegyezte meg, közölve azt is, hogy a napokban záruló egyeztetés után a terv nyilvános lesz. Emlékeztetett arra, hogy ebben energetikai, közlekedési, a kis és közepes vállalkozásokat segítő beruházásokat terveznek. A pénzügyminisztériumban fogadta Matteo Patronét, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank banki tevékenységekért felelős alelnökét, Kármán András pénzügyminiszter. A tárgyaláson a beruházások újraindítása és a KKV-k finanszírozásának erősítése volt a középpontban. Egyeztetés folyt arról is, hogyan működhet közre a bank a Magyarországnak járó uniós források minél hatékonyabb és eredményesebb felhasználásában, valamint hogyan járulhat hozzá az EBRD a beruházások újraindításához az elmúlt 4 év jelentős visszaesése után, különös tekintettel a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások finanszírozására, az innovatív és zöld beruházások ösztönzésére, valamint a versenyképesség erősítésére. Budapesten fogták el a terror elhárítási központ munkatársai azt a 28 éves szlovák férfit, aki a gyanú szerint több bankjegy kiadó automatát is felrobbantott hazájában. A szlovák és cseh hatóságok jelzései alapján a budapesti rendőrfőkapitányság nyomozói a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársaival közösen derítették fel az európai elfogató parancs alapján körözött férfi tartózkodási helyét. A gyanúsított a hazájában elkövetett májusi bűncselekmények után autóval menekült Budapestre, ahol egy fővárosi ingatlanban húzta meg magát. Az elfogást a terrorelhárítási központ egységei hajtották végre június 12-én, amikor a fegyveres rablásokért és más súlyos bűncselekményekért korábban már többször elítélt férfin egy ferencvárosi lakóház mély garázsában ütöttek rajta. A Generáli Gyereksziget június 19-e és 21-e között ingyenes családi programokkal nyitja meg a nyári szünetet a hajógyári szigeten. A háromnapos eseményen koncertek, bábelőadások, cirkuszi programok, kézműves foglalkozások és interaktív élmények várják a gyerekeket és a szülőket. Fellép többek között Halász Judit, a Kaláka, az Apacuka, a Kiskalász, a Belvárosi Betyárok és a Lóca együttes. Idén is lesz Kukuttyén játékfalu, Karamella cirkuszvilág, állatsimogató és ugrálóvár, újdonságként pedig a közösségi mesealkotás érkezik többek között.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő homolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, északkeleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Átalakítja az új kormány a magyar rendészeti rendszert, kezdeményezik a hatósági benzinár kivezetését, Magyar Péterhez fordultak a közlekedési dolgozók. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Jelentős átalakítás előtt áll a magyar rendészeti rendszer, miután a kormány döntése értelmében jelenlegi formájában megszűnik a terrorelhárítási központ, és a jövőben az országos rendőrfőkapitányságon belül változatlan néven folytatja tevékenységét. A bejelentést Szondi Vanda kormány szóvívő tette a kabinet előző napi ülését követő csütörtöki tájékoztatón. A reform részeként a készenléti rendőrségből kiválik a Nemzeti Nyomozóiroda, miközben a három érintett szervezet a jövőben főigazgatói vezetés alatt működik tovább. A tervek szerint az átalakítási folyamat szeptemberre zárulhat le. A feladatkörök újraelosztása is része a reformnak. Ennek értelmében a TEC-hez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok, míg a Nemzeti Nyomozóiroda végzi majd a nyomozásokat, valamint a bűn- és terrorfelderítési tevékenységet. A készenléti rendőrség feladata lesz az objektumvédelem, a tűzszerészeti tevékenység, tovább a rendezvények biztosítása. A kormány kezdeményezi a hatósági üzemanyagár kivezetését, jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A lépést a forint erősödése és a csökkenő olajárak tették lehetővé, aminek köszönhetően a hazai kutak többségénél már a korábban rögzített árszint alatt lehet tankolni. Kapitány István a közösségi oldalára feltöltött videójában arról beszélt, hogy a magyar fizetőeszköz rég nem látott mértékben erősödött, így a kedvező körülmények hatására megkezdődhet a hatósági árrendszer megszüntetése. A miniszter szerint a kabinet hamarosan benyújtja az ehhez szükséges jogszabálymódosítást az országgyűlésnek. A tárcavezető kiemelte, hogy a héten további árcsökkenésre lehet számítani a töltőállomásokon, ráadásul a jövedéki adó mérséklése, valamint a MOL csökkentett árrése a jövőben is érvényben marad. A közlekedési dolgozók Magyarországi Uniója nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz. A szakszervezet szakmai munkacsoport felállítását, a sztrájk jogfelülvizsgálatát és a korkedvezményes nyugdíj visszaállítását követeli. A szakszervezeti szövetség csütörtökön kiadott hivatalos sajtóközleménye szerint a közlekedésben dolgozók megbecsülése, a munkavállalói jogok megerősítése, valamint a biztonságos munkavégzés feltételeinek javítása már régen túlmutat az ágazati érdekeken. Ez össznemzeti, nemzetgazdasági kérdés. A szakpolitikai követeléseken túl szigorúbb büntetést kérnek a sofőröket érő támadások miatt. Előreláthatóan pénteken írják alá a felek az amerikai-iráni megállapodást. A még nem hitelesített dokumentum 14 pontban foglalja össze a békefeltételeit, és elemzők szerint a megállapodás voltaképpen amerikai vereséget jelent. Rögzíti, hogy az USA és Irán tiszteletben tartja egymás területi egységét, és nem avatkoznak be egymás belügyeibe. Amerika feloldja a blokkádot és kivonja katonáit a térségből, valamint Irán megnyitja a hormuzi szorost. Amerika mellett régiós partnereivel létrehoz egy 300 milliárd dolláros alapot Irán fejlesztésére, Irán pedig megígéri, hogy nem fog soha atomfegyvert fejleszteni.
0: Rádió Andrét, időjárás.
1: Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő homolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, északkeleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Antrit.

0: percei és a tegnap slágerei csak itt, Szexárdon. Rádió Andrit.
1: Megmásztam a falakat, de így már sokkal magasabb, ahonnan estem.